0: csak sürgősségi ellátásra jogosultak, a tartozást pedig a NAV adók módjára behajthatja. Az adóhivatal továbbá közölte, a jogviszony a tartozás rendezésével állítható helyre.
1: Időjárás jelentés.
0: Hétfőn túlnyomóan napos, száraz idő várható, a délnyugati szél megélénkül majd. A hajnali órákra 7 és 9 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 24 és 26 fok között alakulnak majd.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják. Pál Patrícia vagyok. A fiatal lovasíjászok ismeretterjesztő foglalkozáson vettek részt a kassai íjkészítő üzemben, hogy közelebbről megismerjék a sportág eszközeinek hátterét és működését, valamint jobban megértsék az íjkészítés folyamatát. A program során játékos, bemutató jellegű gépismereti foglalkozáson vettek részt szakmai felügyelet mellett, ahol betekintést kaptak az íjak készítésébe és a lovas íjászathoz kapcsolódó különféle felszerelések előállításában is. A szervezők célja az volt, hogy a fiatalok ne csak használói, hanem értő ismerői is legyenek az eszközöknek. Reumás panaszokkal küzdő pácienseknek hirdet úgynevezett betegklubot a Kaposi Mór Oktató Kórház. Az első alkalmat május 18-án tartják majd, a jelentkezés viszont már elindult. A program során a betegek megoszthatják egymással történetüket, hasznos tanácsokat kaphatnak szakemberektől, sőt betekintést nyerhetnek a legújabb és legmodernebb kezelési lehetőségekbe is. További információkat megtalálnak a kórház honlapján. Az aszályhelyzet miatt sürgős vízügyi terv készülhet Magyarországon. Magyar Péter a Tiszapárt elnöke rövid és középtávú cselekvési, valamint kommunikációs terv kidolgozására kérte fel Gajdos Lászlót. A tervek között szerepel a vízügyi rendszer átalakítása, a vízmegtartó beruházások felgyorsítása, valamint a természetes vízfolyások és élőhelyek helyreállítása. Emellett hangsúlyt kap a korszerű öntözés, a talaj vízmegtartó képességének javítása, valamint a csapadékvíz visszatartása is. A cél, hogy csökkentsék a várható súlyos asszály következményeit és hosszabb távon is alkalmazkodjanak a klímaváltozáshoz.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn túlnyomóan napos, száraz idő várható, a délnyugati szél megélénkül majd. A hajnali órákra 7 és 9 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 24 és 26 fok között alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják. Pál Patrícia vagyok. Anyák napi virágültetést tartottak Kaposváron a Vaszari Parkban, ahol a családok közösen ültettek virágokat az édesanyák köszöntésére. A program a hagyományoknak megfelelően ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötötten valósult meg, és idén is sok érdeklődőt vonzott, akik saját nevükkel ellátott táblákat is elhelyezhettek az ágyásokban. A rendezvény az országos imami program részeként Kaposvár önkormányzatának támogatásával zajlott, amely a helyszínt és 400 begónia palántát biztosított, így a résztvevők közös élményen keresztül ünnepelhették az édesanyákat. Megújul a Fonyódi kikötő és a Móló sétány mintegy 6000 négyzetméteren. A fejlesztés részeként burkolatcsere, parkosítás, faültetés és új közvilágítás is megvalósul, valamint bővül a kikötő kapacitása is. A beruházás május végére készülhet el, miközben a hajóforgalom végig zavartalan marad, különösen a forgalmas Fonyód-Badacsony útvonalon. A fejlesztésnek köszönhetően 35 méterrel hosszabb lesz a kikötési szakasz, így a korábbi kettő helyett már három hajó is tud egyszerre kikötni, a hivatalos átadást pedig várhatóan június elején tartják. Hétfőn kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. Az ünnepi ülés után átadják az akadémiai aranyérmet és több rangos tudományos elismerést is. A kétnapos esemény kedden a tisztújítással folytatódik, amelyen az akadémia új elnökét, főtitkárát és további vezető testületi tagjait választják meg a jelöltek közül. A program részeként sor kerül Krasznahorkai László Nobel-díjas író köszöntésére is, aki felolvasást tart az akadémiai tagoknak. Emellett a közgyűléshez kapcsolódóan szakmai és kísérő programokat is rendeznek.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn túlnyomóan napos, száraz idő várható, a délnyugati szél megélénkül majd. A hajnali órákra 7 és 9 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 24 és 26 fok között alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: kirep csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örök kirep csorog a véremben.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Ismét keresik az év tesi tanárát. Kaposvári pedagógusokra is szavazhatunk a Magyar Diáksport Szövetség és a KNTH Bank közös kezdeményezésében. Három kategóriában lehet voksolni. A legkisebb iskolák kategóriájában Lajos Lászlóra, a Kinizsi Technikum tanárára lehet szavazni. A nagyobb intézmények között Laki Lukács Péter, a Kisfaludi Iskola pedagógusa szerepel, míg a fiatal testnevelők között Richter Péter, a Csokonai Iskola tanára várja a voksokat. A vármegyei forduló eredményeit május 12-én hirdetik ki, a díjátadót pedig május 2. felében rendezik meg. Reumás panaszokkal küzdő pácienseknek hirdet úgynevezett betegklubot a Kaposi Mór Oktató Kórház. Az első alkalmat május 18-án tartják majd, a jelentkezés viszont már elindult. A program során a betegek megoszthatják egymással történetüket, hasznos tanácsokat kaphatnak szakemberektől, sőt betekintést nyerhetnek a legújabb és legmodernebb kezelési lehetőségekbe is. További információkat megtalálnak a kórház honlapján. Május 1-től tovább bővült a balatoni hajózási menetrend. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint az eddigi járatok mellett már több kikötőből is indulnak menetrendi hajók. Naponta közlekednek járatok Siófok, Tihany, Balatonfüred, Fonyód és Badacsony között. Hétvégeken és ünnepnapokon pedig további települések is bekapcsolódnak a forgalomba, így például Balatonföldvár, Balatonlelle, Boglár, Balatongyörök, Szigliget, Máriafürdő és Révfülöp is elérhető hajóval. A részletes menetrendek, menetdíjak és kedvezmények a hajózási társaság honlapján találhatók. Sztár szereposztással mutatják be a Wicked című musicalt augusztusban a Szegedi Szabadtéri Játékokon. A Broadway egyik legsikeresebb, több mint 20 éve futó darabját Szente Vajk rendezi, a történet pedig az Óz a csodák csodája előzménye, amely a félreértett zöldbőrű boszorkány Elfaba és a népszerű Glinda különleges barátságát állítja középpontba. A főszerepekben Stephanie Schlesser és Tóth Angelika látható, mellettük Koltai Nagy Balázs játsza Fierót, Udvaros Dorottya Madame Maribult, a varázsló szerepében pedig Hevér Gábor és Feke Pál váltják egymást, de fontos szerepekben feltűnik Csonka András, Puskás Dallos Péter és Pásztor Virág is. A látványos nagyzenés produkció premierjét augusztus 14-én tartják a Dóm téren, majd további 5 alkalommal láthatja a közönség Magyarország legnagyobb szabadtéri színpadán.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn túlnyomóan napos, száraz idő várható, a délnyugati szél megélénkül majd. A hajnali órákra 7 és 9 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 24 és 26 fok között alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Áll csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Sziasztok, Valkó Csaba vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió mostból. Hallgassátok a dalunkat most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Ismét májusfát állítottak a Losonc közben Kaposváron. Erről Kárpáti Tímea, a városrész önkormányzati képviselője számolt be közösségi oldalán. Mint írta, a májusfát minden évben egy közösségi összefogás keretén belül állítják fel, ahol az ott lakók színes selyemszalagokkal díszítették a ma már leginkább a tavaszt köszöntő szimbólumot. A helyiek nem csak a közös munkát és a hagyományok ápolását tartják fontosnak, de szeretnék erősíteni a városrész összetartását is. Megújul a Fonyódi kikötő és a Móló sétány mintegy 6000 négyzetméteren. A fejlesztés részeként burkolatcsere, parkosítás, faültetés és új közvilágítás is megvalósul, valamint bővül a kikötő kapacitása is. A beruházás május végére készülhet el, miközben a hajóforgalom végig zavartalan marad, különösen a forgalmas Fonyód-Badacsony útvonalon. A fejlesztésnek köszönhetően 35 méterrel hosszabb lesz a kikötési szakasz, így a korábbi kettő helyett már három hajó is tud egyszerre kikötni, a hivatalos átadást pedig várhatóan június elején tartják. A Kaposvári Szakképzési Centrum tanulói idén is jól szerepeltek az országos szakmai tanulmányi versenyeken, ahol a diákok elméleti és gyakorlati tudásukat mérték össze. A különböző kaposvári technikumokból több szakmában, többek között fodrász, informatikai, elektronikai, turisztikai, logisztikai és erdésztechnikus képzéseken is születtek kiemelkedő eredmények, egyes tanulók pedig teljes vagy részleges vizsgamentességet is szereztek. A verseny célja a kiemelkedő szakmai teljesítmény ösztönzése és a tehetséges tanulók előrehaladásának segítése. Kéthetes ellenőrzés sorozatot indított a NAV Somogy vármegyében. A célja többek között az építőipari tevékenységek és a szezonális kereskedők vizsgálata. Az ellenőrök kiemelten figyelik most a munkavállalók szabályos bejelentését az építkezéseken, valamint a piacokon és ideiglenes árusító helyeken a nyugta és számlaadási kötelezettség betartását. Emellett ellenőrzik a jövedéki termékek forgalmazását, a pénztárgépek használatát, a kötelező nyilvántartások vezetését és az áruk eredetének igazolását is. Óriás kígyót fotóztak Baranya vármegyében. Egy csaknem 2 méteres példányt kaptak lencse végre Nagy Kozárban. A beszámoló szerint a kígyó egy erdei sikló volt, amely ugyan nagy mérete miatt ijesztőnek tűnhet, de nem veszélyes az emberre. A fotót készítő helyi lakos elmondta, a váratlan találkozás után az állat nyugodtan továbbállt az udvarból. Szakértők szerint az erdei siklók Magyarországon őshonosak, és általában kerülik az embert.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn túlnyomóan napos, száraz idő várható, a délnyugati szél megélénk.

0: Külön majd. A hajnali órákra 7 és 9 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 24 és 26 fok között alakulnak majd.
1: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Ród Balázsi Hunor.
2: Jó reggelt kívánok, Kaposvár! Május 4-ére ébredtünk, túl vagyunk egy egészen pazar, hosszú hétvégén csodálatos időjárásunk volt, majdhogy nem nyarat megidéző, és azt gondolom, hogy a 3 szabad nap után azért egy picit mindig össze kell kapnunk magunkat, hogy visszatérjünk a munkába, és ilyenkor egy kicsit nyögvenyelősen indul be egy újabb munkahét, na de össze kell kapnunk magunkat, és belevágni ebbe a hétfőbe. A mikrofonnál Ród Balázsi Hunor köszönti a hallgatókat, és legutóbb szerdán találkoztunk, úgyhogy joggal mondhatom, hogy már hiányoztatok, és vártam, hogy visszatérjek itt a 91.2 Rádió Moston. Kívánok mindenkinek egy lendületes és sikerekben gazdag hetet. Ma reggel is várom üzeneteiteket, hívásaitokat 0670-32-32-355. Ide tudtok küldeni SMS és Viber üzenetet, vagy így tudtok felhívni bennünket. Na de hamarosan köszöntjük az ünnepelteket, aztán lapszemlét és kalendáriumot is hozok még ebben az órában, de egyelőre a figyelmet fordítsuk a dalokra. Halsey újdonsága, a Carry the White érkezik hamarosan, ami egy dalpremier lesz, most először hallatjátok itt a Rádió Moston, de előtte még Ray Dalton és a Do It Again nyitja az órát május 4-én.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Május 4-e van, és ez nem jelent mást, mint hogy ma is vannak névnaposaink, mégpedig a Flóriánok és a Mónikák ünnepelnek. A Flórián latin eredetű név jelentése virágos, virágzó. A Flórián keresztnév hatása viselőjére annak szélsőséges hangulatváltásaiban mutatkozhat meg. Egyszer boldog, jókedvű, kedves és csodálatosnak találja az életet, máskor azonban képtelen bármiben is örömét lelni. Ha képes arra, hogy féken tartsa hangulatváltozásait, nagyszerű társaság lehet másoknak, így azonban kiismerhetetlennek tűnik, és nehezen értik meg. Érzékeny, filozófus alkat, de sajnos pszichológiailag labilis. A Mónika görög eredetű név, jelentése magányos vagy egyedül élő, egy másik értelmezés szerint pedig latin eredetű, miszerint jelentése intő, figyelmeztető, tanító. A Mónika keresztnév kimagasló érzékkel ajándékozza meg viselőit különféle művészeti ágak irányában, akik mélyérzésű, okos és tehetséges emberek. A szépség minden minőségére érzékenyen reagálnak, amely felemeli és ösztönzi őket. Érzékenységükből adódóan gyorsan reagálnak a körülöttük zajló eseményekre. Érdemes odafigyelniük, hogy féltékenységük és birtoklási vágyuk ne legyen urrá rajtuk. Úgyhogy drága Mónikák és kedves Flóriánok, nektek kívánunk ma boldog névnapot, benneteket köszöntünk Ed Sheeran Eyes Closed című dalával. Isten éltessen!
0: Ez volt a kalendárium.
2: Jó reggelt!
0: Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2-n.

0: mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Szerintem az mindenkinek fontos, hogy képbe legyen a világ történéseivel, a városa életének mindennapjaival, és hogyha tájékozódni szeretitek e tekintetben, akkor a kaposvármost.hu a legjobb választás. Testvér oldalunk a főoldalon számolt be arról, hogy hazai pályán növelni előnyét a finó Kaposvár, de arról is írnak, hogy fiatal lovas íjászok ismerkedtek az íjkészítés világával. Küzdött a Kaposvár, de az első meccs a Falkóé lett az elődöntőben. Családi majál is a Városligetben, innen fotókat hoztak kollégáim. Hold, meteorra és együttállás május elején. Nem talált gazdára a hatos lottó főnyereménye sem. 20 év után újra előkerült a Plutó kérdése. Kaposvári tanárokra is voksolhatunk az évtesi tanára szavazáson. Békés átmenetből békés átmentés, utazással létrontástól a 21. századi visszhangokig. Nagyot nőtt az átutalások száma Magyarországon. Koranyáriasan kezdődik a hét, de a hét közepén lehűlés és eső érkezik. Na de további aktualitásokért érdemes kattintanotok a www.kaposvármost.hu-ra.
0: Ez volt a Lapszemle.

0: legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Bizony, kívánok nektek lendületes reggelt május 4-én, és a mai nap nem csak azért különleges, mert össze kell kapnunk magunkat egy háromnapos hosszú hétvége után, hanem bizony ma kezdődnek az érettségi vizsgák is, és kaptunk egy üzenetet Viber falunkra Dettitől, aki azt írta: jó reggelt, Hunor, a ma kezdődő érettségi vizsgákhoz szeretnék minden résztvevőnek egy jó nagy kalappal kívánni. Köszi szépen, Detti, és mint írtam neked is, nagyon kedves tőled, hogy gondoltál az érettségizőkre, én is kívánok nekik nagyon sok sikert, összeszedettséget, remélem, hogy felkészültek, és kellő helytállással tudnak majd bizonyítani az érettségi vizsgák során. Én csak nem 20 évvel ezelőtt érettségiztem, és az az igazság, hogy így nosztalgikusan gondolok vissza rá, de nem ismételném meg még egyszer. Úgyhogy ez az időszak, merem mondani, hogy minden fiatal életében vízválasztó és mély nyomot fog hagyni az életében. Sok sikert az érettségizőknek, neked, Detti, köszi, hogy írtál, és minden érettségizőnek, illetve neked is, Detti, szól Seattle a Gimme Love itt a Rádió Moston.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Ismét keresik az év tesi tanárát. Kaposvári pedagógusokra is szavazhatunk a Magyar Diáksport Szövetség és a KNTH Bank közös kezdeményezésében. Három kategóriában lehet voksolni. A legkisebb iskolák kategóriájában Lajos Lászlóra, a Kinizsi Technikum tanárára lehet szavazni. A nagyobb intézmények között Laki Lukács Péter, a Kisfaludi iskola pedagógusa szerepel, míg a fiatal testnevelők között Richter Péter, a Csokonai iskola tanára várja a voksokat. A vármegyei forduló eredményeit május 12-én hirdetik ki, a díjátadót pedig május 2. felében rendezik meg. A fiatal lovasi jászok ismeretterjesztő foglalkozáson vettek részt a kassai íjkészítő üzemben. Hogy közelebbről megismerjék a sportág eszközeinek hátterét és működését, valamint jobban megértsék az íjkészítés folyamatát. A program során játékos, bemutató jellegű gépismereti foglalkozáson vettek részt szakmai felügyelet mellett, ahol betekintést kaptak az íjak készítésébe és a lovas íjászathoz kapcsolódó különféle felszerelések előállításában is. A szervezők célja az volt, hogy a fiatalok ne csak használói, hanem értő ismerői is legyenek az eszközöknek. Hétfőn kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. Az ünnepi ülés után átadják az akadémiai aranyérmet és több rangos tudományos elismerést is. A kétnapos esemény kedden a tisztújítással folytatódik, amelyen az akadémia új elnökét, főtitkárát és további vezető testületi tagjait választják meg a jelöltek közül. A program részeként sor kerül Krasznahorkai László Nobel-díjas író köszöntésére is, aki felolvasást tart az akadémiai tagoknak. Emellett a közgyűléshez kapcsolódóan szakmai és kísérő programokat is rendeznek.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn túlnyomóan napos, száraz idő várható, a délnyugati szél megélénkül majd. A hajnali órákra 7 és 9 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 24 és 26 fok között alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Így kell indítani a hetet, energikusan, lendületesen, Kamraddal, ez volt a Be Mine Rádió mostan, és hát kedves hallgatók, már május 4-én járunk, és 5 perccel múlt el fél hét, a mikrofonnál Ród Balázsi Hunor, nagyon-nagyon repül az idő, már túl vagyunk az első 4 hónapon 2026-ból, és már mondhatni nyakunkban a nyár. Na de mielőtt előre tekintenénk, és megnéznénk, hogy milyen időjárás várható a következő napokban, ebben a fél órában még a múltba is tekintünk, hozom a kalendáriumot hamarosan, és hozok nagyon-nagyon jó dalokat. Szintén a múltba tekintünk Vessel, 1996-ból jön az Alanya folytatásban, na de előtte még maradunk a napjaink nagy slágereinél. Taylor Swift-tel folytatjuk, itt is van az Opalite Kaposvár rádiójában.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Május 4-e van, és mai az úgynevezett Star Wars Day, azaz a csillagok háborúja nap, May the Force be with you. 1722 éve a mai Szent Florián, azaz a tűzoltók védőszentjének a napja is. 400 évvel ezelőtt vásárolták meg Manhattan szigetét az indiánoktól, 60 gulden volt a vételár. 371 éve született Bartolomeo Cristofori, olasz hangszerkészítő, akinek a zongora feltalálását tulajdonítják. Ma 101 éve látta meg a napvilágot Buzánszky Jenő, labdarúgó, edző, az aranycsapat hátvédje, sportvezető, a nemzet sportolója. 98 évvel ezelőtt született Hankis Elemér, Széchenyi díjas szociológus, filozófus, értékkutató, irodalomtörténész. 97 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Audrey Hepburn, angol-holland származású Oscar-díjas színésznő, míg 86 évvel ezelőtt született Robin Cook, amerikai orvos és író, aki közegészségügyi és orvosi témájú krimiket írt. 37 éves születésnapot ünnepel ma Gyurta Dániel, olimpiai, háromszoros világ és kétszeres Európa bajnok úszó. 532 évvel ezelőtt Kolumbusz Kristóf második expedícióján felfedezte Jamaikát és elnevezte Santa Gloria szigetnek. 212 éve Napóleon megérkezett Elbára, 88 éve született Juhász Előd, zenetörténész és újságíró, a Zenebutik Zenehíd szerkesztője és vezetője, 71 éve hunyt el George Enescu, román zeneszerző, hegedűművész, pedagógus, zongorista és karmester, és végül, de nem utolsó sorban, ma 47 éve Margaret Thatcher, az első női brit miniszterelnök megalakította konzervatív kormányát.
0: Ez volt a kalendárium.

5 Seconds of Summer dalát hallgattuk, a Hey Everybody szólt a rádió moston 7 óra előtt. Köszöntöm a hallgatókat, és kívánok mindenkinek könnyű napindítást, és egy csodálatos hetet itt a 91.2-es frekvencián. Továbbra is Rót Balázsi Hunor a mikrofonnál, de nem sokára hetet üt az óra, és érkezik hírekkel újból Pál Patrícia. Aztán kezdjük a naprakészt, hogy ti minden tekintetben naprakészen tudjátok elkezdeni ezt a hetet. Most azonban zárjuk az első közös óránkat egy nagyszerű hármas felállással. A Coldplay, Little Sims és Burna Boy érkezik az óra utolsó dalával. Ez a We Pray Kaposvár rádiójában.

0: benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek, nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár Kár Kft. Cseri Autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Anyák napi virágültetést tartottak Kaposváron a Vasari Parkban, ahol a családok közösen ültettek virágokat az édesanyák köszöntésére. A program a hagyományoknak megfelelően ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötötten valósult meg, és idén is sok érdeklődőt vonzott, akik saját nevükkel ellátott táblákat is elhelyezhettek az ágyásokban. A rendezvény az országos imami program részeként Kaposvár önkormányzatának támogatásával zajlott, amely a helyszínt és 400 begónia palántát biztosított, így a résztvevők közös élményen keresztül ünnepelhették az édesanyákat. Ismét májusfát állítottak a Losonc közben Kaposváron. Erről Kárpáti Tímea, a városrész önkormányzati képviselője számolt be közösségi oldalán. Mint írta, a májusfát minden évben egy közösségi összefogás keretén belül állítják fel, ahol az ott lakók színes selyemszalagokkal díszítették a ma már leginkább a tavaszt köszöntő szimbólumot. A helyiek nem csak a közös munkát és a hagyományok ápolását tartják fontosnak, de szeretnék erősíteni a városrész összetartását is. Megújul a Fonyódi kikötő és a Móló sétány mintegy 6000 négyzetméteren. A fejlesztés részeként burkolatcsere, parkosítás, faültetés és új közvilágítás is megvalósul, valamint bővül a kikötő kapacitása is. A beruházás május végére készülhet el, miközben a hajóforgalom végig zavartalan marad, különösen a forgalmas Fonyód-Badacsony útvonalon. A fejlesztésnek köszönhetően 35 méterrel hosszabb lesz a kikötési szakasz, így a korábbi kettő helyett már három hajó is tud egyszerre kikötni, a hivatalos átadást pedig várhatóan június elején tartják. Az aszályhelyzet miatt sürgős vízügyi terv készülhet Magyarországon. Magyar Péter a Tiszapárt elnöke rövid és középtávú cselekvési, valamint kommunikációs terv kidolgozására kérte fel Gajdos Lászlót. A tervek között szerepel a vízügyi rendszer átalakítása, a vízmegtartó beruházások felgyorsítása, valamint a természetes vízfolyások és élőhelyek helyreállítása. Emellett hangsúlyt kap a korszerű öntözés, a talaj vízmegtartó képességének javítása, valamint a csapadékvíz visszatartása is. A cél, hogy csökkentsék a várható súlyos aszály következményeit, és hosszabb távon is alkalmazkodjanak a klímaváltozáshoz.
1: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn túlnyomóan napos, száraz idő várható, a délnyugati szél megélénkül majd. A hajnali órákra 7 és 9 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 24 és 26 fok között alakulnak majd.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
3: Jó reggelt, Kaposvár! Elindult a napra készít a Rádió Moston. Május 4-e van, hétfő, és már most érezni, ez egy igazán szép nap lesz. Csodás időjárás vár ránk, napsütés, jókedv és egy kis izgalom a levegőben, hiszen, ahogy korábban is említettem, ma kezdődnek az érettségik. Szóval innen is egy nagy hajrá minden végzősnek, ne izguljatok túl semmit, menni fog, amit pedig beletettetek az elmúlt években, az most szépen kijön majd, remélhetőleg. Kaposvár ma egyszerre nyugodt és pesgő, napsütéses reggel, diákokkal nagy nap előtt, és mi itt vagyunk veletek, hogy lendületet adjunk a naphoz. Maradjatok velünk, jönnek a legfrissebb hírek, infók és persze a jó zenék, most pedig hangolódjunk rá erre a pozitív, jó érzésű napra. Itt van velünk Lost Frequencies és a The Feeling Kaposvár rádiójában.

legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Napra Kész. Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

0: 2020-ig tekintettünk vissza az időben, onnan szólt a Why Don't We dala a Fallin itt a Rádió Moston, és van egy telefonáló a vonalban. Haló, haló, Rádió Most, Rót Balázsi, Hunor vagyok.
1: Hello, szia Huni, Vörös Laci vagyok.
0: Szia Laci.
1: Figyelj ide, tedd föl légy szíves a kérdés, vagy esetleg te tudsz ráadni magyarázatot? Reggel én, ahogy jöttem a városba dolgozni, és a keleti égbolton olyan 14-15 kondenszcsík látszott, és olyan feltűnően párhuzamosak voltak. Érted?
0: Hát hogy nem illeszek az embered.
1: Hogy esetleg tud-e valaki erre valami magyarázatot? Keletről vonult valami amerikai hadtest hazafelé? Vagy mi fene lehetett?
0: Érdekes. Szerinted? Érdekes. Nem tudom. Megpróbálok utána nézni a Flight Radaron. Jó, és okay. ha van valami infóm, akkor ígérem, visszahívlak.
1: Jó, rendben. Köszönöm szépen, Huni. Köszönöm,
0: Laci, hogy hívtál. Szép napot neked. Okay. Szia.
1: Neked is. Hello.
0: Már először azt hittem, hogy Laci valamiféle összeesküvés elmélet fog gyanakodni, de nem. Úgyhogy drága hallgatók, hogyha van köztetek olyan, aki előszeretettel kémleli az égboltot, és választ tud adni erre a kérdésre, hogy mi vonulhatott ilyen szabályosan keresztül Kaposvár közelében az égbolton, írja meg nekünk 0670-32-32-355. Most pedig egy csodálatos francia énekesnővel, Desirillel folytatjuk, jön a Voyage a Rádió Moston.

Úgy, ahogy milyen sokszínű a rádió most felhozatala, a francia énekesnő, amerikai énekes, aztán Álvaro Soler és a La Cintura itt a rádió moston. Hamarosan 7:30 üt az óra, hírekkel érkezik Cserhalmi Krisztiána a 91.2-es frekvencián, aztán utána hívom Molly Willit közlekedési infókért, most pedig a Jonas Brothers jön és a Love Me to Heaven.

0: műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedésekhez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
3: Tavaszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj május 2-a és 9-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha május 9-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
4: Kétszáz éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on. Szélvédő sérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630-748-84-66-os telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán- és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés- és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Spirit Auto. Kaposvár. Árpád utca 37-39.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
7: A nyáknapi virágültetést rendeztek tegnap a Vasari Parkban. Repülős majális volt a hétvégén Kadarkúton. Ma kezdődnek a tavaszi érettségik. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Anyáknapi virágültetést rendeztek vasárnap a Vasari Parkban, ahol több száz család közösen ültetett el 400 színes virágot. Az esemény szervezője, Elsner Szentesi Mónika kiemelte, hogy a kezdeményezés célja, hogy az édesanyákat ne csak szavakkal, hanem közös élményekkel is ünnepeljék. Szita Károly polgármester köszöntőiben pedig azt hangsúlyozta, hogy az anyák megérdemlik a megbecsülést az év minden napján. A program népszerűsége folyamatosan nő, idén már négyszer annyi virágot ültettek el, mint az első évben. Repülős majálést rendeztek a hétvégén Kadarkúton, ahol látványos légi bemutatók, történelmi repülőgépek és családi programok várták az érdeklődőket. A rendezvény egyik kiemelt attrakciója a világ egyetlen működőképes Li-2-es repülőgépének felszállása volt, ami a II. Világháború utáni magyar polgári légi közlekedés meghatározó típusa volt, de bemutatót tartott Besenyei Péter műrepülővilágbajnok is. Ma kezdődnek az idei tavaszi érettségik. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint több mint 148.000 diák vizsgázik országszerte. Elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgákra kerül sor a mai napon, holnap matematikából érettségiznek a végzős középiskolások, szerdán történelemből, majd az idegen nyelvből írnak tesztet. Az írásbeli vizsgák május 22-ig tartanak, amit júniusban a szóbeli érettségig követnek.
0: Időjárás jelentés.
7: Nyári meleget hoz a mai nap. Folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő, és a reggeli 12-14 fokos értékek után nappal már 25-27 fokos meleg várható. Holnaptól viszont nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk, ami miatt sok lesz felettünk a felhő, és a hét közepén zápor, zivatar is előfordulhat.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: közlekedési információk.
1: Jó reggelt, Móli kapitány, szia-szia!
2: Hello, Hunor, neked is szia!
1: Na, hát az időjárásunk az csodálatos, elrajtolt a mai nappal az érettségi, és mi a helyzet mindemellett Kaposvár útjain? Milyen infókat gyűjtöttél az Euró 6 szorad taxitól?
2: Akkor valószínűleg az érettség is bejátszik egy kicsiket, nincs akkora forgalom, közepes a forgalom a városban, hiszen később mennek őt meg össze-vissza, hogy nem egyszerre iskolába. Nem is tudom, hogy vannak az érettségik? Mindig másból, ugye?
1: Ne kérdezd, halvány lila gőzöm, én egyrészt nem Magyarországon érettségiztem, másrészt az is nagyon régen volt. Azt tudom, hogy ma a legtöbben, vagy mindenki magyar nyelv és irodalommal kezd, írásbeli lesz, aztán ennyi. És akkor majd mennek naponta mindenféle érettségire, vizsgára, és akkor majd júniusban valamikor végeznek mindennel.
2: Nagy kalappal nekik, ne féljenek, csak meg ez vagy.
1: Így van, így van.
2: Közepes a forgalom, tehát az Euró 6-szor a tax szerint 13 fok a hőmérséklet, és a német is van fasoron, még nem mondtuk már mi is, hogy nekiállnak a gázvezeték rekonstrukciónak. Most lehet, hogy úgy álltak még neki, de nem szedték még fel a parkolót, majd számítani kell erre, hogyha fölszedik, nem lehet parkolni. Viszont a Csíkszentmihályi sétányon újra találkoztatók atlétetőkkel, amiket fölszedtek, ott a úszoda irányába kell az út szélen foglalkozni velük, pontosan számítani rájuk. Ha egy kicsit szembeülve lehúzódik, akkor két kocsi még el tud menni egymás mellett, de egy busz meg egy kocsi már nem annyira. A Berzsenyi az eléggé forgalmas József Attila utcáig, jelöl a Füredi csomópontig, és hát a Füredi csomópont is forgalmasabb, mint máshol. A Füredi utca a Védánál, oda-vissza, József Attila utcának inkább a felső része. A Mező csomópontban is többen vagyunk, de ott inkább a Mező utca felől vannak többen Toponár irányába. Toponár felől nem nyilván túl sok kocsi, nem annyira veszélyes. És a hátra sem képzeld el. Nyilván várakozni kell, de nincs annyi kocsi, mint szokott lenni. Suli környéke viszont biztos élénk, ilyen a Pázmány Péter, aztán a Református hátsó bejárata park felől. Illetve a Virág utcáról eztek még nagyobb forgalmat, az Euró 6-szor a taxi munkatársai. Hát ennyit szedtünk össze velük ma reggelre.
1: Jó van, nagyon szépen köszönöm az infokat, Móli, holnap is hívunk, és akkor mindenkinek kívánunk baleset és büntetésmentes közlekedést.
2: Szia!
1: Minden jót, szia-szia!
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
3: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Napra Kész.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most. Időjárás jelentés.
1: Remélhetőleg a mai napon nem öltöztetek túl, mert nyári meleget hoz ez a hétfő. Folytatódik a túlnyomóan napos száraz idő, további felmelegedés várható. A nappali hőmérsékletek már elérhetik a 26-27 Celsius fokot. A hét elején anticiklonális hatások alakítják időjárásunkat, marad az eseménytelen száraz idő, déli áramlással egyre melegebb levegő érkezik fölénk, így hétfőtől tovább melegszik az idő. A hőmérsékletek már a nyarat idézik. Kettől szerdától azonban egy ciklon áramlási rendszerében kissé nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk. A napsütés mellett már időnként erősebben is megnövekszik a gomoly felhőzet, és eleinte néhol, majd a hét közepén már valamivel többfelé valószínű, kisebb területeket érintő zápor, zivatar. A hőmérsékletekben azonban nem lesz lényeges változás, mindössze 22-24 Celsius fokig csökkenhet a hőmérő higanyszála. Aztán a hét további részében nem várható lényeges változás, marad az átlagosnál néhány fokkal melegebb idő, zavartalan napsütésre viszont egyik nap sem számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottak.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: Ez ám, én pedig Rót Balázsi Hunor vagyok, hamarosan pedig újból érkezik Cserhalmi Krisztián, hiszen 8 órához közelítünk, és az időjárásunk csodálatos, ez a hétfő kihívásokkal teli, próbáljuk meg abszolút pozitívan hozzáállni egy újabb héthez, és fogjuk úgy fel, hogy minden nappal közelebb leszünk a nyárhoz, a vakációhoz, a szabadsághoz, és azokhoz a pillanatokhoz, amiért mondhatni, egész évben dolgozunk. Na de egyelőre figyeljünk a most következő felvételre, hiszen Jennifer Lopez jön és zárja az órát az Ain't Your Mama.

0: Reklám.
1: Május 9-én szombaton eljön a szezon utolsó nagy dobása. Szezonzáró éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben 20 órától. Most a fedett élményfürdő kültéri medencéi is megnyílnak, és a zenét már a kinti medencéből is élvezheted. A hangulatról DJ Volumen gondoskodik. Csobbanj bele a szezonzáró élménybe a Virágfürdőben.
2: Mondjak egy jót! Mentavill. Minden, ami villanyszerelés, építkezéshez vagy felújításhoz. Ez a Mentavill. Keresse termékeinket országos szaküzlethálózatunkban. Kaposvár, Raktár utca 40 és online www.mentavill.hu.
3: Mondjon jobbat, Mentavill!
4: Váltanál? Vagy még keresed az utad? Ne érd be kevesebbel! Gyere el május 13-án a Dombóvári Művelődési Házba a Tolna Vármegyei Kormányhivatal állásbörzéjére. Találkozz személyesen a legjobb munkaadókkal, és turbózd fel a karriered ingyenes tanácsadásainkkal. Te hozd a lelkesedésed, mi hozzuk a lehetőségeket. Május 13-a Dombóvár. A te sikered itt kezdődik.
5: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán- és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés- és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Spirit Auto. Kaposvár. Árpád utca 37-39.
6: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
1: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
7: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron.

0: 8 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a héten vasárnapig fokozott ellenőrzést tart a NAV Somogy megyében. Az adóellenőrök elsősorban az építkezéseken vizsgálják a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentését, emellett a szezonális zöldség és gyümölcs árusokat, valamint az alkoholt, dohányárut és üzemanyagot forgalmazó vállalkozásokat is ellenőrzik. A hatóság a nyugta és számlaadást, a pénztárgépek szabályos használatát, a nyilvántartások vezetését és az áruk eredetét is vizsgálja Somogy egész területén. Élménypedagógiai szakmai napon vettek részt a Matek Kaposvári kampuszának tanítószakos hallgatói a Ripper Rónai Emlékháznál. A Ripper Remix elnevezési program során közel 60 hallgató interaktív, digitális és kreatív feladatokon keresztül mélyítette pedagógiai ismereteit. A résztvevők Ripper Róna József művészetével ismerkedtek meg, miközben közös alkotásban is részt vettek, új tapasztalatokat szerezve a modern, élmény alapú oktatási módszerekről. Hátrányból felállva 3-1-re nyert a kaposvári Rákóczi a Pénzügyőr ellen vasárnap a labdarúgó NB3 délnyugati csoport 27. fordulójában. A házigazda fővárosiak a 24. percben szereztek vezetést, majd Szederkényi Ádám még a félidő vége előtt a 42. percben egyenlített. A fordulás után két csereként beállt játékos, Hampuk Ádám és Somogyi Bakos Bence szerezték a Rákóczi újabb két gólját a 63. és a 83. percben. A Pénzügyőr egy kiállítás miatt a 76. perctől emberhátrányban játszott. A Rákóczi 3 fordulóval a bajnokság vége előtt vezeti a tabellát, holt versenyben a Nagykanizsával. A Rákóczi legközelebb ezen a héten vasárnap a Paks 2-t fogadja hazai pályán. Rendkívül száraz volt az idei április Magyarországon. A Hungaromet adatai szerint országos átlagban mindössze 4 mm csapadék hullott, ami a szokásos mennyiség csupán egy tizede. Az ország nagy részén alig esett, több mérőállomáson egyáltalán nem regisztráltak csapadékot. A meteorológiai szolgálat szerint ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Manganapot rendez Budapesten a Néprajzi Múzeum ezen a héten szombaton a manga hókuszai kiállításhoz kapcsolódva. Az egésznapos program sorozatban kurátori tárlatvezetések, előadások és interaktív foglalkozások várják a látogatókat, amelyek a manga történetét és japán kulturális gyökereit mutatják be. A program részeként a közönség kipróbálhatja az origamit, a sashikót, ami egy japán hímző technika, és a japán papírszínházat is. A napot teaszertartás, gongmeditáció, harcművészeti bemutató és koncert is színesíti.
1: Időjárás jelentés.
0: Nyári meleget hoz a mai nap. Folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő, és a reggeli 12-14 fokos értékek után nappal már 25-27 fokos meleg várható. Holnaptól viszont nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk, ami miatt sok lesz felettünk a felhő, és a hét közepén zápor, zivatar is előfordulhat.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

8 óra után járunk néhány perccel Kaposvár, ez pedig itt a Naprakész második órája a Rádió Moston. Az imént Offenbach és Norma Jean Martin pörgette fel a reggelt az Overdrive-val, és hát ha eddig nem ébredtetek fel teljesen, akkor most már remélhetőleg biztosan mindenki talpon van, nem csak fizikailag, hanem mentálisan is. Ród Balázsi Hunor vagyok, és mondhatom, igazi napsütéses, lendületes reggelünk van. Az a fajta, amikor egy kicsit minden könnyebbnek tűnik, egy jó kávé helyett akár egy jó zene is elég, hogy beinduljon a nap, mondjuk én kávé nélkül is megoldom. Kaposváron már szépen ébredezik a város, a legtöbben már megérkeztek a munkába, a suliba, és persze ma is itt vagyunk veletek, hogy adjunk egy kis plusz energiát a reggelhez. És most jöjjön valami friss, valami új, egy igazi dalpremier, a második a mai napon. Lady Gaga ismét megmutatja, hogy miért az egyik legmeghatározóbb popikon. Az új dala, a Shape of a Woman egy erős, önazonos üzenetet hordoz, miközben zeneileg visszanyúl a klasszikus Gaga hangzáshoz modern köntösben. Figyeljétek, itt a vadi új Gaga dal, a Shape of a Woman a Rádió Moston.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Folytatjuk napindító műsorunkat. Köszöntöm a hallgatókat. Elmúlt 8:45. És hát a tegnap anyák napja volt. Minden édesanyát, nagymamát ünnepeltünk szerte a világon, nem csak Kaposváron. De Kaposváron valahogyan mégis jobban megadtuk a módját, hiszen a kaposvári mami jóvoltából idén is megszervezték az anyáknapi virágültetést a Vasari Parkban, és a feleségem a két kislányom alatt tavaly is ott volt, és idén is, idén viszont én is el tudtam velük menni, és annyira jó érzés volt látni azt a sok kaposvári csillogó szemet, az anyukákat, a nagymamákat, a gyerekeket. Tényleg pazar hangulat volt, egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, elültetni egy kis csodaszép virágot közösen édesanyáddal, és közben ott van egy kis üzenet vagy név, ami jelzi, hogy az bizony a ti virágotok. És jó volt azt is látni, hogy ilyen sokan ott voltak, a Rock Színház kiváló műsorokkal adott kis ízelítőt az éppen futó előadásaikból, ami egyaránt hozzájárult a nap sikeréhez, akárcsak az időjárás, úgyhogy pazar a kezdeményezés, reméljük jövőben is lesz anyáknapi virágültetés, és függetlenül attól, hogy a vasárnapot már magunk mögött hagytuk, én ma is üdvözlöm az édesanyákat, és köszönöm, hogy vannak nekünk, értünk, miattunk. Isten éltesse őket. Most pedig Kygo-val és a One Republic-kal folytatjuk. Jön a Chasing Paradise.
2: Old

Ez volt Damiano Daviddal a Next Summer, és bizony, drága hallgatók, már jó nyugodtan gondolkodhattok azon, hogy a következő nyáron mit fogtok csinálni, hiszen itt a nyakunkban kevesebb, mint egy hónap, és érkezik a június vége a sulinak, az ovinak, és érkezik a nyár. Na de egyelőre még figyeljünk a mai napra, élvezzük ezt a hétfőt, a tavaszt, és a fél óra utolsó felvételét, amit a Pointer Sisters-hoz, ez az I'm So Excited. Tonight.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: A Jerry MacDonald paleontológus által talált nyomok, nem tudom, hallottatok-e már róla, az 1987-ben felfedezett nyomok a Pern időszakból származnak.
2: Nem is hallottam, hogy volt időszak.
1: Nagyjából 280 millió évesek.
2: Csak.
1: Még a dínók előtről származnak. És ezek között, a nyomok között vannak hüllők, vannak kétéltűek és rovarok nyomai, illetve egy emberi lábnyom.
2: Hoppá.
1: Hát az hogy?
2: Hát akkor még nem is volt emberiség.
1: Hát ez az.
2: Akkor ez kintről jött.
1: A tudományos vizsgálatok szerint azonban a kérdéses nyomok természetes erózió vagy más állatok nyomai.
2: Ez már csak megmagyarázzák a dolgokat. Szerintem szándékosan üzentek nekünk. Én tudom, hogy bennünket mesterségesen telepítettek. Téged biztos.
1: Minek nekem ellenség?
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
4: Kaposvári pedagógusokra is lehet szavazni az éve kedvenc tesi tanára választáson. Hazai pályán játszik ma este a Finó Kaposvár a bajnoki döntő második meccsén. Jó reggelt kívánok! 8:30 van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Kaposvári pedagógusokra is lehet szavazni az éve kedvenc tesi tanára választáson. A Magyar Diáksport Szövetség és a KSH Bank közös programjában három kategóriában lehet voksolni. Az országos döntőbe a megyei győztesek jutnak tovább. Kaposvárról Lajos Lászlóra, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzőiskola tanárára, Laki Lukács Péterre, a Kisfaludi utcai tagiskola pedagógusára és Richter Péterre, a gyakorló tanárára lehet szavazni. A voksolás a megyei fordulóban május 11-éig, azaz jövő hétfőig tart. Repülős majálést rendeztek a hétvégén Kadarkúton, ahol látványos légi bemutatók, történelmi repülőgépek és családi programok várták az érdeklődőket. A rendezvény egyik kiemelt attrakciója a világ egyetlen működőképes Li-2-es repülőgépének felszállása volt, ami a II. Világháború utáni magyar polgári légi közlekedés meghatározó típusa volt, de bemutatót tartott Besenyei Péter műrepülővilágbajnok is. Ma este lesz a férfi röplabda extraliga döntőinek második mérkőzése a Kaposvár arénában. A párharc első meccsét múlt hét szerdán a Finó Kaposvár 3-0-ra nyerte meg a MÁV Előre ellen, ezzel azonnal elvette a székesfehérváriak pálya előnyét. A döntőben 3 győzelemig tart a párharc, és a Finó összesítésben 1-0-ra vezet. A Finó Kaposvár MÁV Előre döntő második meccse ma este 6 órakor kezdődik. Ma kezdődnek az idei tavaszi érettségig. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint több mint 148 ezer diák vizsgázik országszerte. Elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgákra kerül sor a mai napon. Holnap matematikából érettségiznek a végzős középiskolások, szerdán történelemből, majd az idegen nyelvből írnak tesztet. Az írásbeli vizsgák május 22-ig tartanak, amit júniusban a szóbeli érettségig követnek.
0: Időjárás jelentés.
4: Nyári meleget hoz a mai nap. Folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő, és a reggeli 12-14 fokos értékek után nappal már 25-27 fokos meleg várható. Holnaptól viszont nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk, ami miatt sok lesz felettünk a felhő, és a hét közepén zápor, zivatar is előfordulhat.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.

Rosétól és Bruno Marsról szólt az APC a Rádió Moston 2024-es felvétel. Világhódító útjára 2 éve indult, és azóta is pályán van. Bár azt mindig elmondtam, hogy soha nem értettem ennek a dalnak a sikerének a titkát, nekem egyáltalán nem férkőzött közel a szívemhez, de szerencsére a tietekhez igen. Legalábbis a legtöbben kedvelik ezt a dalt, és jól is van ez így. Kedves hallgatók, én továbbra is figyelmetekbe ajánlom elérhetőségünket, ha van közlekedési infótok, elveszítettetek valamit, vagy találtatok valamit, akkor írjatok nyugodtan 0670 32 32 355. Hamarosan nosztalgiázunk a Roxette-tel, a svéd zenekar hozza a How Do You Do-t, most pedig Sombertan szól a Homebreaker a Rádió Moston.

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész.
1: Folytatjuk a Naprakészt itt a Rádió Moston, 3:49 után járunk, és a Kaposvár Most.hu is beszámolt arról, hogy kaposvári tanárokra is voksolhatunk az év tesi tanára szavazáson, és május 11-jéig tudjátok leadni szavazataitokat. A jelöltek listája már összeállt, a szavazás még április 30-án indult, és ahogy mondtam, 11-jéig tart, a testnevelőket pedig márciusban lehetett jelölni három kategóriában. 200 fő vagy az alatti iskolákban tanító pedagógusok, 200 fő feletti intézményekben dolgozó tanárok, valamint a 35 év alatti testnevelők. Vármegyénként és kategóriánként legfeljebb 5 jelölt került a listára. A szavazás első körében vármegyei szinten lehet voksolni, majd a győztesek az országos fordulóba jutnak, ahol eldől, kik lesznek a kategóriák nyertesei. És Kaposváron 3 testnevelő tanára lehet itt szavazni. Lajos László például, a Déli ASC Kinizsipár Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola tanára, ugyanakkor Laki Lukács Péter, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kisfaludi utcai tagiskola pedagógusa, és Richter Péter, a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola gimnázium és szakgimnázium tanára. Hogyha pedig szavazni szeretnétek, akkor az évtesitanára.hu-n keressétek, vagy a kaposvármos.hu-n, ott is beékelték a linket a cikkbe. Reméljük, hogy Kaposvári nyeri majd a megmérettetést. Most pedig a Maroon 5-val folytatjuk itt a Rádió Moston, érkezik a Cigarettes.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: És remélhetőleg te is már abba a fázisába kerültél a mai napnak, ahol már el is felejtetted, hogy egyszer felkeltél, és robog minden tovább a 91.2 rádió mostan is. És a Naprakész végéhez értünk, kedves hallgatók, de természetesen ez semmit nem változtat azon, hogy továbbra is lendületesek és informatívak maradjunk, úgyhogy jövünk egy újabb órával 9 óra után is. 9-kor pedig Krisztiánhoz híreket, most pedig a Naprakész utolsó dalát, a Deja Vu, az I Can't Stop szól a rádió mostan.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerez az 5. plazmaadásod 123.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
2: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
3: Májusban is minden hétfőn teljesen új nyári járókészlettel várunk téged Kaposváron, az Irányi Dániel utca 2 szám alatt. Háda Diszkont, ahol minden naponta olcsóbb. Hétfőn a ruhaneműk ára 2999 forint per kilogramm, szombaton pedig már csak 499 forint per kilogramm.
4: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
5: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu.
6: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Anyáknapi vinegültetést tartottak vasárnap a Vasari Parkban. Fokozott ellenőrzéseket tart ezen a héten a NAV Somogy megyében. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Anyáknapi virágültetést rendeztek vasárnap a Vasari Parkban, ahol több száz család közösen ült

0: Igen, folyamatosan nő. Idén már négyszer annyi virágot ültettek el, mint az első évben. Ezen a héten vasárnapig fokozott ellenőrzést tart a NAV Somogy megyében. Az adóellenőrök elsősorban az építkezéseken vizsgálják a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentését, emellett a szezonális zöldség és gyümölcs árusokat, valamint az alkoholt, dohányárut és üzemanyagot forgalmazó vállalkozásokat is ellenőrzik. A hatóság a nyugta és számlaadást, a pénztárgépek szabályos használatát, a nyilvántartások vezetését és az áruk eredetét is vizsgálja Somogy egész területén. Élménypedagógiai szakmai napon vettek részt a Matek Kaposvári kampuszának tanítószakos hallgatói a Ripple Rónai Emlékháznál. A Ripple Remix elnevezési program során közel 60 hallgató interaktív, digitális és kreatív feladatokon keresztül mélyítette pedagógiai ismereteit. A résztvevők Ripple Róna József művészetével ismerkedtek meg, miközben közös alkotásban is részt vettek, új tapasztalatokat szerezve a modern, élmény alapú oktatási módszerekről. Hátrányból felállva 3-1-re nyert a kaposvári Rákóczi a pénzügyőr ellen vasárnap a labdarúgó MD3 délnyugati csoport 27. fordulójában. A házigazda fővárosiak a 24. percben szereztek vezetést, majd Szederkényi Ádám még a félidő vége előtt a 42. percben egyenlített. A fordulás után két csereként beállt játékos, Hampuk Ádám és Somogyi Bakos Bence szerezték a Rákóczi újabb két gólját a 63. és a 83. percben. A pénzügyőr egy kiállítás miatt a 76. perctől emberhátrányban játszott. A Rákóczi három fordulóval a bajnokság vége előtt vezeti a tabellát, holt versenyben a Nagykanizsával. A Rákóczi legközelebb ezen a héten vasárnap a Paks 2-t fogadja hazai pályán. Manganapot rendez Budapesten a Néprajzi Múzeum ezen a héten szombaton a manga hókuszai kiállításhoz kapcsolódva. Az egésznapos program sorozatban kurátori tárlatvezetések, előadások és interaktív foglalkozások várják a látogatókat, amelyek a manga történetét és japán kulturális gyökereit mutatják be. A program részeként a közönség kipróbálhatja az origamit, a sashikót, ami egy japán hímző technika, és a japán papírszínházat is. A napot teaszertartás, gongmeditáció, harcművészeti bemutató és koncert is színesíti.
1: Időjárás jelentés.
0: Nyári meleget hoz a mai nap. Folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő, nappal pedig már 25-27 fokos meleg várható. Holnaptól viszont nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk, ami miatt sok lesz felettünk a felhő, és a hét közepén zápor, zivatar is előfordulhat.
1: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
2: Elmúlt 9, szép napot kívánok mindenkinek, Kaposvár rádiójában a Rádió Moston, és egy csodálatos hétfőnek nézünk erébe, már ami az időjáráson múlik, mert hogy csodaszép napsütéses napunk lesz ma is, és kiélvezhetjük a nap minden percét, bár az ilyen időjárásban egy picit a munka is nehezebben megy, mert vágyunk a természetre, a szabad levegőre, és sokkal inkább töltenénk az időt odakint, mint bent a munkahelyünkön. Na de se baj, ennek is vége lesz egy. Gyömbitől kaptunk üzenetet, kedves hallgatók, azt írta, hogy a Vakbottyán utcában trafi van, a Cseri út felül érkezőket mérik, úgyhogy aki arra jár, erre számítson, és mindenki vezessen óvatosan, a szabályoknak megfelelően, és akkor nincs para. Hamarosan a Diaz Menta projekt Méreg című közös újdonsága érkezik itt a Rádió Moston, most pedig Miles Smith nyitja az órát, és a Stargazing.

Ez volt a Weekendtől egyenesen Kanadából az In Your Eyes, és hát van benne valami különleges hangulat. Egy kicsit nosztalgikus, egy kicsit elgondolkodtató, pont olyan, mint egy korai reggel, amikor már túl vagyunk a rohanás elején, de még van idő egy pillanatra magunkra is. Most egy ilyen időszak van a napban, amikor már felébredt a város, Kaposvár is szépen beindult, de még nem pörgünk azért ezerrel. Ilyenkor érdemes egy kicsit lassítani fejben, eltenni a stresszt, és csak hagyni, hogy történjenek a dolgok, mert néha pont ezek a nyugodtabb percek adják meg az egész nap alaphangulatát. És ha már hangulat, alaphangulat, jöjjön egy igazi klasszikus, a Talk Talk Such a Shame című dala, a 80-as évek egyik ikonikus darabja, és érdekesség ezzel kapcsolatosan, hogy a szövegét egy pszichológiai témájú könyv inspirálta, ami a szerencséről és a döntéseink következményeiről szól. Most pedig ez a dal, itt van nálunk a rádió mostan, 1983-ból szól a Talk Talk-tól, a Such a Shame.

pillanat a tiéd. Rádió Most. Thank you.

0: Időjárás jelentés.
1: Akik ma túlöltöztek, izzadni fognak, mert mondhatni nyári melegre számíthatunk a mai napon. Folytatódik a túlnyomóan napos száraz idő, további felmelegedés nem várható, a nappali hőmérsékletek pedig már elérhetik a 26-27 Celsius fokot. Aztán kedden holnap több-kevesebb napsütés mellett már erősebben megnövekszik a felhőzet, de zápor még csak néhol fordulhat elő, a délnyugati szél megerősödik, és míg a hajnali órákban 11-13 Celsius fokot mérhetünk, a nappali hőmérsékletek addig 24-26 fok között alakulnak. Aztán szerdán a változóan időnként erősen gomoly felhőség mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, szórványosan várható zápor-zivatar, a délnyugati szél megerősödik, a hajnali órákra 11-13 Celsius fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek akkor is 24 és 26 fok között alakulnak. Csütörtökön egy picit enyhébb lesz a hőmérséklet, de nem sokkal, 22-24 fokig melegszik majd a levegő a legmelegebb órákban, és a hét további részében sem várható lényeges változás, marad az átlagosnál néhány fokkal melegebb idő, zavartalan napsütésre viszont egyik nap sem számíthatunk, egy kis felhő mindig bárnyékolja a napokat.
0: Időjárás jelentést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

volt Jünkük dala, Standings Next to You a Rádió Moston 2023-ból. 3:45 után járunk 3 perccel. Kedves rádióhallgatók, ez itt a 91.2 Rádió Most, és a mikrofonnál Ród Balázsi Hunor, viszont én ezúttal megköszönöm, hogy velem indítottátok május első hétfőjét, és elköszönök, átadom a terepet. 10 órakor jön hírekkel Cserhalmi Krisztián, majd utánam érkezik a stúdióba Keszthelyi Tibi, ő pedig egészen délután 3-ig szórakoztat benneteket. Mi pedig legközelebb szerdán találkozunk délelőtt 10-kor. Vigyázzatok magatokra, legyen csodaszép napotok, így május 4-én hétfőn. Gayli dalával búcsúzom, jön az ABCDFU. Szép napot, sziasztok!

0: Reklám.
1: Május 9-én szombaton eljön a szezon utolsó nagy dobása. Szezonzáró éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben 20 órától. Most a fedett élményfürdő kültéri medencéi is megnyílnak, és a zenét már a kinti medencéből is élvezheted. A hangulatról DJ Volumen gondoskodik. Csobbanj bele a szezonzáró élménybe a Virágfürdőben.
2: Cseri modellek a Kaposvár KKFT-nél már 9 millió 190 ezer forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár KKFT, Cseri autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
3: Májusban is minden hétfőn teljesen új nyári árukészlettel várunk téged Kaposváron, az Irányi Dániel utca 2 szám alatt. Hát a diszkont, ahol minden naponta olcsóbb. Hétfőn a ruhaneműk ára 2999 forint per kilogram, szombaton pedig már csak 499 forint per kilogram.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Anyáknapi virágültetést rendeztek vasárnap a Vasari Parkban. Hazai pályán játszik ma este a Finó Kaposvár a bajnoki döntő második meccsén. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Anyáknapi virágültetést rendeztek vasárnap a Vasari Parkban, ahol több száz család közösen ültetett el 400 színes virágot. Az esemény szervezője, elsezője, Elsner Szentesi Mónika kiemelte, hogy a kezdeményezés célja, hogy az édesanyákat ne csak

0: 3 kategóriában lehet voksolni. Az országos döntőbe a megyei győztesek jutnak tovább. Kaposvárról Lajos Lászlóra, a Kinizsi Pál élelmiszeripari szakképzőiskola tanárára, Laki Lukács Péterre, a Kisfaludi utcai tagiskola pedagógusára és Richter Péterre, a gyakorló tanárára lehet szavazni. A voksolás a megyei fordulóban május 11-éig, azaz jövő hétfőig tart. Repülős majálist rendeztek a hétvégén Kadarkúton, ahol látványos légi bemutatók, történelmi repülőgépek és családi programok várták az érdeklődőket. A rendezvény egyik kiemelt attrakciója a világ egyetlen működőképes Li-2-es repülőgépének felszállása volt, ami a II. Világháború utáni magyar polgári légi közlekedés meghatározó típusa volt, de bemutatót tartott Besenyei Péter műrepülővilágbajnok is. Ezen a héten vasárnapig fokozott ellenőrzést tart a NAV Somogy megyében. Az adóellenőrök elsősorban az építkezéseken vizsgálják a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentését, emellett a szezonális zöldség és gyümölcs árusokat, valamint az alkoholt, dohányárut és üzemanyagot forgalmazó vállalkozásokat is ellenőrzik. A hatóság a nyugta és számlaadást, a pénztárgépek szabályos használatát, a nyilvántartások vezetését és az áruk eredetét is vizsgálja Somogy egész területén. Ma este lesz a férfi röplabda extraliga döntőinek 2. mérkőzése a Kaposvár arénában. A párharc első meccsét múlt hét szerdán a Finó Kaposvár 3-0-ra nyerte meg a MÁV Előre ellen, ezzel azonnal elvette a székesfehérvárjak pálya előnyét. A döntőben 3 győzelmig tart a párharc, és a Finó összesítésben 1-0-ra vezet. A Finó Kaposvár MÁV Előre döntő 2. meccse ma este 6 órakor kezdődik. Rendkívül száraz volt az idei április Magyarországon. A Hungaromet adatai szerint országos átlagban mindössze 4 mm csapadék hullott, ami a szokásos mennyiség csupán 1/10. Az ország nagy részén alig esett, több mérőállomáson egyáltalán nem regisztráltak csapadékot. A meteorológiai szolgálat szerint ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta.
1: Időjárás jelentés.
0: Nyári meleget hoz a mai nap. Folytatódik a túlnyomóan napos száraz idő, nappal pedig már 25-27 fokos meleg várható. Holnaptól viszont nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk, ami miatt sok lesz felettünk a felhő, és a hét közepén zápor, zivatar is előfordulhat.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Sziasztok, jó vételt, jó munkát kívánok erre a mai napra. A hírekre visszakanyarodva, ugyan nem ebben az órában, de majd a következőben elmondom nektek, hogy hogyan kell a tanárokra szavazni. Most viszont egy programajánlóval, egy heti időjárási előrejelzéssel és horoszkóppal várlak benneteket. Na meg egy sirennel és a Hail Sea újdonságával.

0: Programajánló.
1: A kaposvári Kultik mozi mai vetítései, a Michael című zenés életrajzi film Michael Jacksonról, a Super Mario Galaxis a film mesefilm, aztán a Charlie a csodablöki mesefilm, de megtekinthető az Ördög Prádát visel második része. Vicces, pont tegnap volt az első, illetve hát szerintem direkt figyelik ezt. A Coolon játszották, ha valaki megnézte, akkor már is meg tudja nézni majd a következő részét, tehát a moziban. Aztán ott van még opcióként a Lee Cronin a Múmia, aztán az Időzített bomba című akciódráma film is még. Egyéb más kikapcsolódási lehetőség nagyon hasznos, a Mit tehetünk a testi és lelki egészségünkért, értékeljük a Teremtő ajándékait előadás sorozat, amely a mai napon este 6 órától az ehető és tápláló vadnövényekről szól majd Árvai Márta, lelki gondozó fitoterapeuta diaképes bemutatójával, és persze kóstolójával az erdőmező növényeiből készült ételekkel. Ó, ha nem mondtam volna, a helyszín, a könyvtár, a rendezvény díjmentes, minden érdeklődött szeretettel vár. Tehát ma este 6-ra.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most.
2: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel,
0: mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Biztosan sokan olvastatok már a kosztarikai golyókról, melyek legkisebbjei néhány centiméteresek, a legnagyobbak átmérője pedig több mint 2 méter.
2: Na, azt már nehéz lehetett kicsiszolni.
1: Bizonyám, a súlya akár 15 tonna is lehetett ezeknek a 2 méteres golyóknak. Valamikor időszámítás szerint 500 és 1500 között készültek, összesen 300 darab van belőlük, gyerekek, és a durva az, hogy mindegyik tökéletes faragvány.
2: És gondolom, a szimmetria szempontjából is tökéletes.
1: 100%-osan, igen. Egyes teóriák szerint státusz szimbólumok voltak, hát hogy kinek nagyobb a golyója. Mások szerint...
2: Hadd nézem.
1: Megmutatnám, cégvezető lehetnék. Na, gyerekek, minden esetre az UNESCO 2014-ben a világ örökség részévé nyilvánította őket.
2: Akkor nekünk is van még remény.
1: Múlt héten engem is hívtak.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta.
4: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Időjárás jelentés.
5: Meleg, meleg, meleg, minden mennyiségben feltámadó szél, az hozza a meleget. A nyíltabb részeken azért igen csak lehet érezni, úgyhogy ma akár 25-27 fok is lehet, és ez a következő 2 napra is érvényes. Annyi, hogy holnap már több lesz a felhő, szerdán délutánra pedig eleredhet az eső. Nem sokat ront egyébként a hőmérséklet helyzetén, mert hogy másnapra csütörtökre is 22-24 fok marad, akkor is egy picit felhős lesz az ég, csapadékra igazándiból már nem kell számítani, és aztán pénteken, szombaton, vasárnap pedig változóan felhős napos ég, de minimum 20-22 Celsius fok meg lesz, de inkább fölötte lesznek egyébként a napi csúcsok, ami pedig a reggeleket, hajnalokat illeti nagyjából 10 fok környékéről indul majd neki a hőmérő higanyszála még fölfele.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.
1: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
2: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
3: Kezdjük a horoszkópot, és mivel új hetet kezdtünk, ugye, ezen a mai napon, nézzük a heti előrejelzést. Bika, a türelmed és a kitartásod végre beérik a héten, így egy régóta húzódó ügyedben végre kedvező fordulat várható. Ikrek, kommunikációs készséged a héten a csúcson lesz, használd ki ezt a fontos tárgyalásokhoz, vagy éppen a félreértések tisztázásához. Rák, érdemes ezen a héten a belső megérzéseidre hallgatni, mert az intuíciót pontosabban vezet majd el a megoldáshoz, mint a hideg logika. Oroszlán, a figyelem középpontjába kerülsz ezen a héten, ami remek alkalom arra, hogy megmutasd a kreativitásod, és elnyerd mások támogatását.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Íme a horoszkóp második része, erre a hétre vonatkozóan. Szűz, a részletekben rejlik a siker kulcsa, ezért egy alapos rendszerezéssel ezen a héten rengeteg későbbi fejfájástól kimélheted meg magad. Mérleg, a harmónia keresése mellett most a határozott döntéseké lesz a főszerep ezen a héten. Ne félj kimondani azt, amit valójában érzel. Skorpió, egy váratlan felismerés gyökeresen megváltoztathatja a véleményedet valakiről a héten, ami segít tisztába látni majd a jövődet. Nyilas, a kalandvágyad felerősödik, így ez a hét tökéletes arra, hogy kilépj a komfortzónádból és új élményeket gyűjts.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Harmadik a rádió mostban, ami horoszkópot illeti. Bak, a fegyelmezett munka végre anyagi vagy szakmai elismerés hoz neked a héten, de ne felejts el időt szakítani a szeretteidre sem. Vízöntő, szokatlan ötleteid most meglepően pozitív fogadtatása találnak, ezért ne félj megosztani őket a környezeteddel. Halak, az érzelmi világod elmélyül, ami lehetőséget ad majd arra a héten, hogy lezárj egy múltbéli sérelmet és tiszta lappal indulj tovább. És végül kos, most a tettek beszéljenek, így ne pazarold el az időt tervezgetésre, hanem vágj bele a héten bátran az új kihívásokba.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.
0: 91.2. Rádió most.

0: Reklám.
1: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 123 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
2: Tavaszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj május 2-a és 9-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha május 9-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
3: Kétszáz éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630-748-84-66-os telefonszámon.
4: Autóüveg Pilkington.
2: Váltanál? Vagy még keresed az utad? Ne érd be kevesebbel! Gyere el május 13-án a Dombóvári Művelődési Házba a Tolna Vármegyei Kormányhivatal állásbörzéjére. Találkozz személyesen a legjobb munkaadókkal, és turbózd fel a karriered ingyenes tanácsadásainkkal. Te hozd a lelkesedésed, mi hozzuk a lehetőségeket. Május 13-a Dombóvár. A te sikered itt kezdődik.
5: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
6: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu.
7: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: Kaposvári pedagógusokra is lehet szavazni az év kedvenc tesi tanára választáson. Fokozott ellenőrzéseket tart ezen a héten a NAV Somogy megyében. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Kaposvári pedagógusokra is lehet szavazni az év kedvenc tesi tanára választáson. A Magyar Diáksport Szövetség és a KSH Bank közös programjában három kategóriában lehet voksolni. Az országos döntőbe a megyei győztesek jutnak tovább. Kaposvárról Lajos Lászlóra, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzőiskola tanárára, Laki Lukács Péterre, a Kisfaludi utcai tagiskola pedagógusára, és Richter Péterre, a gyakorló tanárára lehet szavazni. A voksolás a megyei fordulóban május 11-éig, azaz jövő hétfőig tart. Ezen a héten vasárnapig fokozott ellenőrzést tart a NAV Somogy megyében. Az adóellenőrök elsősorban az építkezéseken vizsgálják a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentését, emellett a szezonális zöldség és gyümölcs árusokat, valamint az alkoholt, dohányárut és üzemanyagot forgalmazó vállalkozásokat is ellenőrzik. A hatóság a nyugta és számlaadást,

0: alkotásban is részt vettek, új tapasztalatokat szerezve a modern, élmény alapú oktatási módszerekről. Ma este lesz a férfi röplabda extraliga döntőinek második mérkőzése a Kaposvár arénában. A párharc első meccsét múlt hét szerdán a finó Kaposvár 3-0-ra nyerte meg a MÁV Előre ellen, ezzel azonnal elvette a székesfehérvárjak pálya előnyét. A döntőben 3 győzelmig tart a párharc, és a finó összesítésben 1-0-ra vezet. A finó Kaposvár MÁV Előre döntő második meccse ma este 6 órakor kezdődik. Manganapot rendez Budapesten a Néprajzi Múzeum ezen a héten szombaton a manga hókuszai kiállításhoz kapcsolódva. Az egésznapos program sorozatban kurátori tárlatvezetések, előadások és interaktív foglalkozások várják a látogatókat, amelyek a manga történetét és japán kulturális gyökereit mutatják be. A program részeként a közönség kipróbálhatja az origamit, a sashikót, ami egy japán hímző technika, és a japán papírszínházat is. A napot teaszertartás, gongmeditáció, harcművészeti bemutató és koncert is színesíti.
1: Időjárás jelentés.
0: Nyári meleget hoz a mai nap. Folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő, nappal pedig már 25-27 fokos meleg várható. Holnaptól viszont nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk, ami miatt sok lesz felettünk a felhő, és a hét közepén zápor, zivatar is előfordulhat.
1: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
2: Újabb óra, újabb slágerek, újabb hasznos infók itt a Rádió Mostban. Benne újabb programajánló és egy érdekes beszámoló arról az országos személygyűjtési akció hétről, amelyen 5 nap alatt 154 tonna útmenti illegális szemetet gyűjtöttek össze.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.
1: A négyes fogatunk Teddy Swims-el zárult, akit Cyril remixelt meg. A folytatásban Sean Paul és egy Dua Lipa közös dal, a No Lie. Előtte pedig, na nézzük, hogyan kell szavazni az év tesi tanárára. Segítek, úgyhogy aki internet mellett van, akár meg is ejtheti velünk együtt a szavazást. Tehát évtesitanára.hu, ezt kell beírni. Miután megvan, akkor a fenti menüből érdemes a megyei szavazás gombra kattintani. Ugye először mindig vármegyei szinte lehet szavazni, aztán a majd a vármegyei és a budapesti győztesek közül lehet majd szavazni három kategóriában, hogy kik legyenek az ország kedvenc tanárai. A vármegyei szintű szavazás május 11-éig zajlik, ennek eredmény hirdetése másnap lesz, a többi meg majd azután következik, amúgy a díjátadás május 19-31-én lesz. Szóval miután megtörtént a vármegye gombra kattintás és azon belül a Somogy kiválasztása. Még mindig választani kell, három kategória van, a 200 fő vagy az alatti iskolák, a 200 fő feletti iskolák, vagy a 35 év alatti testnevelő kategóriákban. A 200 fő alatti iskolák versenyében ott van Szentpáli Edit Somogyjádról, Lajos László Kaposvárról, a 200 fő feletti iskolák esetében szavazhattok Laki Lukács Péter kaposvári tesi tanárra, míg a 35 év alatti testnevelő kategóriában ott van a kaposvári Richter Péter, valamint Ádándi Iharos Berényi Csököly és Kadarkúti versenytársai is. Ha az egérgombot a szavazó gomb fölé állítjátok, és anélkül, hogy megnyomnátok, megfordul a kép, és olvasni is lehet a nomináltakról. Hajrá, hajrá, támogassátok a helyi erőket!

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: got a girl in Paris.
1: He's got a girl in Rome.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n. Programajánló.
1: Ma lesz a Mit tehetünk a test és lelki egészségünkért előadás sorozat újabb epizódja. Este 6 órától ehető és tápláló vadnövényekről lesz szó majd egy diaképes bemutató segítségével. Árvai Márta, a lelki gondozó fitoterapeuta előadásában, és egy kis kóstoló is az erdőmező növényeiből készült ételekből. Egyébként a sorozat majd június 1-én folytatódik tovább. A helyszín a könyvtár. Holnap pedig online jelenlét, mesterséges intelligencia, sikeres vállalkozás, mondhatni egy digitalizációs nap a KKV-knak, méghozzá a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. A kiemelt témák pedig a támogatások, a vállalkozások digitalizációs felzárkóztatásához, a KKV-k online fejlődésének lehetőségei, jó gyakorlatok bemutatása, a mesterséges intelligencia gyakorlati használata lépésről lépésre, tehát többek között erről lesz szó. Jelentkezni pedig a Skik elérhetőségein lehet erre a rendezvényre, amely holnap 10-től 14 óráig tart majd.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.
1: Kellemes délelőttöt kívánok, főleg, hogy már közel van az ebédidő. Hozzá előre is jó étvágyat kívánok. Van egy beszámolóm. Nemrég volt ugye a Föld napja, ennek kapcsán pedig a Magyar Közút Nonprofit ZRT országos személygyűjtési akcióhetet hirdetett itt nálunk Somogy vármegyében is. Képzeljétek, a kijelölt 5 nap alatt a tavalyi év tavaszi akcióhetén is több, összesen csak nem 10 afrikai elefánt súlyának megfelelő hulladékot szállítottak el, gyűjtöttek össze a közutasok, ez összesen 154 tonna szemét volt. Az eredmény szép, ugyanakkor nagyon, hogy is mondjam, elkeserítő és aggasztó, hogy mennyire vagyunk már felelőtlenek, és mondhatom, hogy bunkók, hogy ennyi szemetet szétszórunk az autópályák a közutak mentén. És hagyján, hogy még csomagolási hulladékokat dobálnak ki, például gyorséttermi zacskókat, tálcákat, poharakat, de például valaki beteszi a fölösleges tévéjét, ami nem működik, vagy mosógépét, kiviszi és kiteszi az út mellé csak úgy. Elképesztő, nem? De ezen kívül vannak bútorok, textil, lom, shit hulladék, gépjármű alkatrészek, gumiabroncsok, de találtak karosszéria darabokat, WC csészét, a legextrémebb dolog pedig talán egy lókoponya volt. Eszem megáll. Egyéb iránt egy-egy ilyen akció a hulladék begyűjtés és főleg elszállítása bő 1 milliárd forintjába kerül éves szinten a társaságnak, vagyis az adófizetőknek, amiből amúgy 15-20 kilométernyi mellékutat is meg lehetne újítani, el lehetne készíteni ebből a pénzből.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám.
3: Május 9-én szombaton eljön a szezon utolsó nagy dobása. Szezonzáró éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben 20 órától. Most a fedett élményfürdő kültéri medencéi is megnyílnak, és a zenét már a kinti medencéből is élvezheted. A hangulatról DJ Volumen gondoskodik. Csobbanj bele a szezonzáró élménybe a Virágfürdőben.
4: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Spirit Auto. Kaposvár. Árpád utca 37-39.
3: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
5: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
2: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Útlezárásokkal járó gázvezeték felújítási munkálatok kezdődnek csütörtökön a Damjanich utcában. Kerékpáros túrákkal lehet hangolódni a Tour de Hongrie kaposvári szakaszára. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Gázvezeték felújítási munkálatok kezdődnek csütörtökön a Damjanich utcában, a 32-es és a 38-40-es számok közötti szakaszon. Az EON tájékoztatása szerint a munkák idején ideiglenes sebesség és forgalomkorlátozásra kell számítani, valamint parkolóhelyeket is lezárnak az utca déli oldalán. A munkálatok várhatóan több mint egy hónapig, június 12-ig tartanak. Ez idő alatt a földgázszolgáltatás folyamatos marad, és az ingatlanok megközelítése is biztosított lesz. Kerékpáros túrákkal lehet hangolódni ezen a héten szombaton a Tour de Hongrie május 15-i kaposvári szakaszára. A túrát a Kaposvári Kerékpáros Egyesület és az Egészséges Kaposvár Iroda közösen szervezi. A programban egy 33 kilométeres országúti pályabejárás, egy 7 kilométeres gyermekkerékpáros városi kör, valamint egy 33 kilométeres családi túra is szerepel. A résztvevők Kaposváron indulva többek közt Kaposszerdahely, Szent

0: léptek be, akik túllépték a megengedett sebesség határt. A rendőrség megjegyezte, hogy rendszeresen fog hasonló ellenőrzéseket tartani, mert a gyorshajtás továbbra is a balesetek legfőbb kiváltó oka. Hátrányból felállva 3-1-re nyert a kaposvári Rákóczi a Pénzügyőr ellen vasárnap a labdarúgó MB3 délnyugati csoport 27. fordulójában. A házigazda fővárosiak a 24. percben szereztek vezetést, majd Szederkényi Ádám még a félidő vége előtt a 42. percben egyenlített. A fordulás után két csereként beállt játékos, Hampuk Ádám és Somogyi Bakos Bence szerezték a Rákóczi újabb két gólját a 63. és a 83. percben. A Pénzügyőr egy kiállítás miatt a 76. perctől emberhátrányban játszott. A Rákóczi 3 fordulóval a bajnokság vége előtt vezeti a tabellát, holt versenyben a Nagykanizsával. A Rákóczi legközelebb ezen a héten vasárnap a Paks 2-t fogadja hazai pályán. A magyar nyelvi és irodalomírásbelivel kezdődtek meg hétfőn az idei tavaszi érettségig. Ebből a tantárgyból középszinten több mint 76 ezeren vizsgáztak. Az idei feladatsorban Jókai Mór életpályája szerepelt a szövegértési részben, míg az irodalmi műveltségi tesztben Vas Alberttel és Herceg Ferenccel kapcsolatos feladatok voltak. Az írásbeli érettségig kedden matematikával, szerdán történelemmel, csütörtöktől pedig az idegen nyelvekkel folytatódik.
1: Időjárás jelentés.
0: Délután is marad a napos, koranyarat idéző idő. Felhő elvétve lesz az égen, a szél azonban élénk lehet. A csúcs hőmérséklet 25 fok környékén alakul. Holnaptól viszont nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk, ami miatt sok lesz felettünk a felhő, és a hét közepén zápor, zivatar is előfordulhat már.
1: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
3: Keszthelyi Tibor. Ha-ho, én máron itt a délutánban. Sok-sok slágerrel várunk benneteket, de az ebédről nektek kell gondoskodni. Jó étvágyat kívánok hozzá. Aperitívnek most Sabrina Carpenter és Kygo újdonsága érkezik.

0: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.
1: Van egy elképesztő fickó hazánkban, Rakoncai Gábornak hívják. A nevével fémjelzett expedíciók ugye a magyar extrém sport legkiemelkedőbb és legvitatottabb teljesítményei közé tartoznak. Rakoncai nem csak óceáni evezősként, hanem ultrafutóként és sarkvidéki felfedezőként is ismert. Oldala, ez a bizonyos Rakoncai expedíciók, mindig érdekességeket hoz, és láttam, hogy jó sok kaposvári követi őt, úgyhogy bizonyára most is figyelik a legújabb kalandját. De először is, mielőtt a legújabbra térnék rá, arról, hogy mit is csinált ő eddig. Ott vannak az óceáni átevezések, kenuzások. Ugye ez a terület tette őt világhírűvé. Többször szelte át az Atlanti-óceánt különböző eszközökkel. 2006-7-ben párossal evezte át, feleségével, Rakoncai Viktóriával. Szólóban átkenúzta 2012-ben. Aztán volt egy száppos kísérlete 2021-ben, állva próbált átevezni az óceánon, de aztán biztonsági okokból a tőkesúly és a stabilitás hiánya miatt néhány nap után fel kellett adni ezt a kísérletet. Az utolsó nagy útja ugye az 2021-25-ben volt, tavaly márciusban fejezte be, akkor egyedül egy speciális kenúval 75 nap alatt evezte át az Atlanti óceánt, és utána visszavonult a profi extrém sportolástól, legalábbis az evezéstől. De voltak ugye sarkvidéki expedíciói 2018-ban, a grönlandi átkelés, majd a déli sark expedíció ugyanannak az évnek a végén, és ott vannak még az ultra futásai is, például átfutotta már Magyarországot, több mint 600 kilométert, de vett részt 24 órás, illetve több napos ultrafutó versenyen is. Az a helyzet, hogy most is egy ilyenen van. Éppen túl van a harmadik napon a 10 napos versenyen, amelynek lényeg az, hogy minél többet fusson ez idő alatt. Na, hozom majd az eredményt. Előtte azonban egy kiadó zenei blokk érkezik ismételten. És hogy kiket hallgatunk benne? Alok, James Bond, Tate McRae és a Pink Panther S1-1 slágerét például.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.
1: Enmerai és Shania Twain énekelt, a közös láger az Unhealthy, a gyógyíthatatlan, a mérgező szerelemről szólt, amely egy olyan párkapcsolatot mutatott be, amely már mindenki szerint káros, a benne lévő felek mégis függenek tőle. Apropó függőség, van itt egy fickó, akiről beszéltem az imintiekben, azaz Rakoncai Gábor, aki gyógyíthatatlanul és mániákusan keresi az extrém lehetőségeket. Most egy futást momentán Szófiában. Amúgy ilyen extrém futásban mi magyarok elég jól állunk. Na, ott volt ugye a minapi Mátrabért Trails, ahol új pályacsúcsot futott Vásárhelyi Máté. Több mint 50 kilométert futott a kemény pályán szoros versenyben, ahol a lányok között például Prokop Erzsébet volt a leggyorsabb 6 óra 16 perc 39 másodperc alatt. Vagy ott van például Bódis Tamás, aki az Ultra Balatonon futott új pályacsúcsot, vagy ugyanezen a versenyen Kertész Ádám, aki nemhogy egyszer, kétszer futott a körbe a Balcsit. A futások ugye általában úgy történnek, hogy van egy kijelölt táv, és akkor azt keresik, hogy ki futja le a leggyorsabban, vagy van egy megszabott időkeret, ott pedig az a lényeg, hogy ki az, aki a legtöbbet tudja futni adott idő alatt. Nos, ilyen a 10 napos szófiai verseny is. Kemény egyébként, mert éjszaka 1-2 fokos mínuszban, nagy szélben, vahogy esőben, vahogy tűző napsütésben kell futni, 10 nap alatt a lehető legtöbbet. Kiki úgy osztja be az erejét, az idejét, ahogyan tudja és gondolja, ahogy tervezi. Rakoncai Gábor, aki jelen pillanatban a harmadik nap után is vezeti a versenyt, általában 2 órát pihen, mindössze és óránként egyszer-egyszer áll meg egy-egy frissítőre. Ma a lánya, Rakoncai Luca a következő információkat küldte a Runners Magnek. Gábor mélypontról indul, délutánra viszont látványosan összeszedte magát, ma délelőtt újra nehezebb szakasz jött, az éjszakai mínusz 1 fok pedig továbbra sem kedvez a futóknak. Ennek ellenére azért halad előre, és jelenleg is vezeti a mezőny, de nincs nyugalom, mert hogy a verseny nagy sztárja, Luke Ivory szorosan ott van mögötte. A különbség minimális. Az állás a harmadik nap után, Rakoncai Gábor 3 nap alatt 405 kilométert futott, Luke Ivory 400-at, a harmadik egyébként szintén egy magyar, Török Benyámin 342-t, negyedik helyen ott van Fodor Szilárd, szintén hazánk fia 314 kilométerrel, az ötödik helyen pedig a szintén magyar Tajti Tomi 255 kilométerrel. Mondtam én, hogy jó futó a magyar, nem? Na, hajrá magyarok, hajrá Gábor!
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

voltunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jók, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

tévesztő, ha erősnek látsz. Ez csak esőben tánc. Összefirkált karral a mostban, tetováld rám, amit rólad lemostam. Összekötve még se rabok, épp beléd vakulok. Kevésnek érzem, pedig sok, ami megtörténhet és meg is fog. Ha eljutok addig, hogy újnak éljem meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudatol, vagy csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk? Megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: Reklám.
1: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 123.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Anyáknapi virágültetést rendeztek a Vasari Parkban, repülős maján is tartottak Kadarkúton. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Anyáknapi virágültetést rendeztek vasárnap a Vasari Parkban, ahol több száz család közösen ültetett el 400 színes virágot. Az esemény szervezője, Elsner Szentesi Mónika kiemelte, hogy a kezdeményezés célja, hogy az édesanyákat ne csak szavakkal, hanem közös élményekkel is ünnepeljék. Szita Károly polgármester köszöntőjében pedig azt hangsúlyozta, hogy az anyák megérdemlik a megbecsülést az év minden napján. A program népszerűsége folyamatosan nő, idén már négyszer annyi virágot ültettek el, mint az első évben. Repülős majálést rendeztek a hétvégén Kadarkúton, ahol látványos légi bemutatók, történelmi repülőgépek és családi programok várták az érdeklődőket. A rendezvény egyik kiemelt attrakciója a világ egyetlen működőképes Li-2-es repülőgépének felszállása volt, ami a II. Világháború utáni magyar polgári légi közlekedés meghatározó típusa volt, de bemutatót tartott Besenyei Péter műrepülővilágbajnok is. Élménypedagógiai szakmai napon vettek részt a Matek kaposvári kampuszának tanítószakos hallgatói a Ripple Rónai Emlékháznál. A Ripple Remix elnevezési program során közel 60 hallgató interaktív, digitális és kreatív feladatokon keresztül mélyítette pedagógiai ismereteit. A résztvevők Ripple Róna József művészetével ismerkedtek meg, miközben közös alkotásban is részt vettek, új tapasztalatokat szerezve a modern, élmény alapú oktatási módszerekről. A házuk nappaliában termesztett kanabiszt nagyot áldon egy férfi és az élettársa. A pár rendszeresen fogyasztott marihuánát és olykor amfetamint is. A férfi egy idő után úgy döntött, hogy otthon termeszti majd a kanabiszt, ezért magokat, a termesztéshez szükséges kabint, lámpákat és speciális táp, illetve gyökérerősítő oldatokat rendelt külföldről. A párra tavaly nyáron csaptak le a nyomozók, és 5 tő kanabisz növényt, valamint 50 gram már kiszárított marihuánát foglaltak le náluk. Az ügyészség a párral szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt. Ma este lesz a férfi röplabda extraliga döntőinek 2. mérkőzése a Kaposvár arénában. A párharc első meccsét múlt hét szerdán a Finó Kaposvár 3-0-ra nyerte meg a MÁV Előre ellen, ezzel azonnal elvette a székesfehérváriak pálya előnyét. A döntőben 3 győzelemig tart a párharc, és a Finó összesítésben 1-0-ra vezet. A Finó Kaposvár MÁV Előre döntő 2. meccse ma este 6 órakor kezdődik. Május 20-áig lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról. A NAV tájékoztatása szerint eddig 685 000 nyújtották be online a nyilatkozatukat, további 190 000 azonban még nem véglegesítették azt. Az adó

0: 25 fok környékén alakul. Holnaptól viszont nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk, ami miatt sok lesz felettünk a felhő, és a hét közepén zápor, zivatar is előfordulhat már.
1: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
2: Belegázoltunk a délutánba, de természetesen nem állunk meg itt. Pörgetjük a perceket, hogy mielőbb múljék a mai munkaidő is. David Guettával, Becky Hill és Ella Henderson közös zenével tesszük mindezt. Köszönve a híreket Krisztiánnak, várunk vissza majd 2-re.

0: 91.2 Rádió Most. Programajánló.
1: Kisvállalkozók és közepes vállalkozók, figyelem, holnap egy képzést tervez szervez a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, amelynek kiemelt témái a mesterséges intelligencia gyakorlati használata lépésről lépésre, a KKV-k online fejlődésének lehetőségei, jó gyakorlatok bemutatása, illetve támogatások a vállalkozások digitalizációs felzárkózásához. Mindez holnap 10-től 14 óráig a Skik székházban. További információ kérhető, és persze jelentkezni is a Skik elérhetőségein, akár e-mailben, akár telefonon, például vonalason az 501-025-ön. Illetve egyben gyorsan felhívnám becses figyelmeteket a következő kaposvári Country Táncházra is, amely ezen a héten csütörtökön esedékes, méghozzá a szokásos helyén és időpontban, azaz a Polgárok Háza kistermében 17:30-től, és csütörtökön, ha netán nem mondtam volna.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak.

0: a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Közlekedési információk.
1: Csendesnek nem mondanám a mai napot közlekedési szempontból, mert hogy több alkalommal is jelezték hallgatóink, hogy hát... De úgy általában, hogy a hosszú hétvégek után szokott lenni, intenzív a forgalom és a teherforgalom is. De még valami fontos információ, ami a közlekedésben résztvevőket illeti. Burkolatbontásra járó gázvezeték rekonstrukciós munkálatok lesznek május 7-én, csütörtökön itt Kaposváron, a Damjanich utca 32-től a 38-40-es szám közötti szakaszon. A Damjanich, Talján Gyula és a Pázmány Péter utcák között ezért ideiglenes sebesség és forgalom korlátozása, valamint az utca déli oldalán 6 darab parkoló lezárására számíthatnak a környéken élők és közlekedők. Az EON kéri is az autósokat és a gyalogosokat, hogy az aktuális jelzéseket figyelve fokozott körültekintéssel közlekedjenek az elkerített munkaterület közelében. Az EON annak érdekében, hogy a gázelosztó hálózatának műszaki biztonsági színvonalát megőrizze, és a meghibásodásokat, üzemzavarokat megelőzze, folyamatosan karbantartja és korszerűsíti a vezeték hálózatát, a kaposvári munkálatok során is az elérhető legmodernebb technológiát alkalmazzák. A vállalat mindent megtesz annak érdekében, hogy a lakosság ellátás biztonságát szolgáló fejlesztés a lehető leggyorsabban, a környéken élők és az arra közlekedők számára a legkisebb kellemetlenséget okozva valósuljon meg. A kivitelezés teljes időtartama alatt a földgáz szolgáltatás folyamatosan biztosított lesz, és az érintett ingatlanok megközelítése sem lesz korlátozva. A munkálatok várhatóan június 12-én zárulnak majd, tehát egy picivel több mint egy hónapról van szó. Onnantól pedig a teljes útszakasz ismét zavartalanul használható lesz. Az EON ezúton is rádiókon keresztül is köszöni a lakosok és az arra közlekedők megértő türelmét a felújítási munkálatok idejére.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó út!

0: Reklám.
1: Május 9-én szombaton eljön a szezon utolsó nagy dobása. Szezonzáró éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben 20 órától. Most a fedett élményfürdő kültéri medencéi is megnyílnak, és a zenét már a kinti medencéből is élvezheted. A hangulatról DJ Volumen gondoskodik. Csobbanj bele a szezonzáró élménybe a Virágfürdőben.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630 748 84 66-os telefonszámon.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Tavaszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj május 2-a és 9-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha május 9-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
5: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
6: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu.
7: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Ismét megrendezik a hagyományos virágvásárt az Európa Parkkal szemben. Kerékpáros túrákkal lehet hangolódni a Tour de Hongrie kaposvári szakaszára. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ismét megrendezik a hagyományos virágvásárt az Európa Parkkal szemben ezen a héten pénteken. A vásárlókat reggel 7 és délután 5 óra között várják majd, akik egynyári, évelő virágok, muskátlik, csüngő növények, valamint paprika és paradicsom palánták közül is válogathatnak. A pénteki virágvásárról előzetesen Szita Károly számolt be a közösségi oldalán, aki azt is írta, hogy idén is széles kínálattal készülnek a kaposvári a kedvelt tavaszi eseményére. Kerékpáros túrákkal lehet hangolódni ezen a héten szombaton a Tour de Hongrie május 15-i kaposvári szakaszára. A túrát a Kaposvári Kerékpáros Egyesület és az Egészséges Kaposvár Iroda közösen szervezi. A programban egy 33 kilométeres országúti pályabejárás, egy 7 kilométeres gyermekkerékpáros városi kör, valamint egy 33 kilométeres családi túra is szerepel. A résztvevők Kaposváron indulva többek közt Kaposszerdahelyi, Szenna, Petörke és Kaposmérő érintésével tekerhetnek végig a verseny útvonalának egy részén. Az idei Tour de Hongrie harmadik szakasza május 15-én csütörtökön Kaposváról indul majd, és Szekszárdig teker a mezőny. Gázvezeték felújítási munkálatok kezdődnek csütörtökön a Damjanich utcában, a 32-es és a 38-40-es számok közötti szakaszon. Az EON tájékoztatása szerint a munkák idején ideiglenes sebesség és forgalomkorlátozásra kell számítani, valamint parkolóhelyeket is lezárnak az utca déli oldalán. A munkálatok várhatóan több mint egy hónapig, június 12-ig tartanak. Ez idő alatt a földgáz szolgáltatás folyamatos marad, és az ingatlanok megközelítése is biztosított lesz. Sebességellenőrzést tartottak a somogyi rendőrök múlt hét csütörtökön Barcs és Nagyatád térségében. A 7 órás akció során összesen 38 gyorshajtót mértek be, akik

0: feladatsorban Jókai Mór életpályája szerepelt a szövegértési részben. Az irodalmi műveltségi tesztben Vas Alberttel és Herceg Ferenccel kapcsolatos feladatok voltak, az érettségi második felében pedig Arany János verselemzést kaptak a diákok. Az írásbeli érettségig kedden a matematikával, szerdán történelemmel, csütörtöktől pedig az idegen nyelvekkel folytatódnak.
1: Időjárás jelentés.
0: Délután is marad a napos, koranyarat idéző idő. Felhő elvétve lesz az égen, a szél azonban élénk lehet. A csúcs hőmérséklet 25 fok környékén alakul. Holnaptól viszont nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk, ami miatt sok lesz felettünk a felhő, és a hét közepén zápor, zivatar is előfordulhat már.
1: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
3: Keszthelyi Tibor.
2: Keszthelyi Tibor.
4: Sziasztok, jó munkát és kellemes időtöltést a délután azon túli részéhez is majd. Zenékkel tesszük hozzá magunk két és pár infóval, Kemreddel, Olivia Rodrigóval, Rianával, na ők az előadók, a zenék előadói. Témában pedig majd szívügyi dologgal folytatjuk tovább, de lehet, hogy nem úgy, hogy gondoljátok elsőre.

0: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.
1: Szívügyek itt a Rádió Mostban, és azért mondtam, hogy nem úgy feltétlenül, ahogy elsőre gondolnátok, mert nem romantikáról, nem érzelemről van szó, sokkal inkább biológiáról, élő virágról, és a szó szerint értelemben vett szívekről. Imádom az internetnek azon törekvéseit, vagy azokat az embereket a közösségi oldalakon, akik valamilyen tudományos érdekességet tesznek közzé, és pont a hétvégén szaladtam bele egy olyan képbe, mémbe, amely azt mutatja, hogy melyik élő lénynek mekkora szíve van. Négy ilyen élő lény tettek rá, az embert, a zsiráfot, illetve a válnát és az elefántot. Meglepő értékek születtek, én viszont ezen tovább mentem, és megnéztem a listának a másik oldalát, hogy mekkorák a legkisebb szívek az élő világban. Amit tudunk, az a parányfürkészé, mint legkisebb szív, olyannyira picik, egy mikroszkópikus méretű, szabad szemmel nem is látható, csak tudják a tudósok, hogy ott van, így aztán a tömegét sem lehetett lemérni. Az etruszk cickányé, képzeljétek el, 500 és 1 gram közötti, már ami a nagyságát és a súlyát illeti. A kolibri madarak szívének súlya 1 és 2 grammocska. A verébé például 0,5 és 1 gram közötti, ugye nyilván a veréb méretétől függően. Az emberi szívek 250 és 350 grammosak, tehát 1/4 és 1/3 kiló közötti súlyúak. Ehhez képest az oroszlánnak már nagy szíve van, 1,5-2 kg. A lovaké 4-5 kilós, a zsiráfoké pedig 10-12. Ja kérem, hát kell a kraft abba a hosszú nyakba, föl a magasba fölpumpálni a vért. Az afrikai elefántok szívének súlya már 20-30 kg, és hát nyilván a legnagyobb élőlény a bolygón, a kékbálna, bocsánat, legnagyobb állat, mert a legnagyobb élőlény az nem a bálna, van nagyobb, de a kékbálna, mint a legnagyobb állat, 180-200 kg-os szívvel bír. Hát nem lehet mondani, hogy szívtelen.
0: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.

0: kell még egy kis lendület. Délután is. Rádió. Most. FM 91.2. Programajánló.
1: Szórakoztató programokból készítettem nektek egy kis gyűjteményt. A héten lesz aktuális a kaposvári Country Táncház, ismét a Polgárokháza a kistermében. Egész pontosan csütörtökön 17.30-ra várják a kedves érdeklődőket. Május 9-én szombaton már 9 órától elindulnak a programok. Európa napi programokat rendeznek a Madarak és Fák napja a rendezvénye keretén belül. Lesz európai játékudvar, logikai és ügyességi játékok, illetve maga a Madarak és Fák napja Fekete István látogató központban, ahol többféle színes programmal várják az érdeklődőket. Kézműveskedés, természetismereti játékok, mesesarok, faismereti túra, kacsavadászat, sétahajózás és további rengeteg meglepetés vár mindenkire. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a közlekedési kultúra napja alkalmából tart egy motoros évadnyitó tréninget. Ez is szombaton lesz 9 órai kezdettel az arénánál. Díjmentes motoros tréningről van szó, illetve egésznapos interaktív programokról. Meg lehet ismerkedni a rendőrséggel, a társszervek munkájával, a járműeszközparkkal, lesznek megelőzési programok, fotokiállítás, játékos vetélkedők, biztonsági jövés, borulás szimulátor, bike safe regisztráció, kerékpáros ügyességi pálya, a vendég pedig Sarkadi Kis János színművész lesz majd. De lehet akár tekerni is egy jó lesőt, a Zselici Sportkör a Tour de Anglia alkalmából szervez egy vája bejárást, méghozzá szombaton két alkalommal is. A délelőtti, vagy mondjuk úgy inkább kora délutáni, az 12 órakor indul majd. Itt a harmadik szakasz pályáját fogják majd végig tekerni a kedves érdeklődők, ami 33 kilométer. Illetve még egyszer majd ugyanezt azoknak, akik nem érnek rá akkor, hanem majd csak 14.30-tól. De a lényeg, a találkozó az arénánál lesz majd. Aki pedig kikapcsolódni vágyik az este folyamán, azt a kaposvári virágfürdőbe várják egy éjszakai szezonzáró fürdőzésre szombaton éjjel, a gyógyfürdőbe, a wellness világba, a fedett élményfürdőbe és már a kültéri medencékbe is. Kollégánk Horváth Szabi, azaz DJ Volumen biztosítja majd a jó hangulatot és zenéket, és lesz egy újdonság is, egy fotófal, ahol bárki megörökítheti majd elsősorban nyilván saját magát.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.
1: Rita Ora énekes színésznő után Gloria Estefan érkezik, akinek szintén volt egyébként filmbéli szerepe, de őt elsősorban énekesnőnek könyveltük el, és így is szeretjük. Annak viszont nagyon is temperamentumosnak kétségtelen. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a most következő zenéje, Turn the Beat Around 1994-ből. Ezzel a dallal és az azt követő Weekenddel búcsúzom, legalább ilyen tempós legyen a délutánotok, mint ez a két melódia, és hamar el fog telni majd ez a mai nap, ez a munkaidő. Kb. Hónap ilyenkor találkozunk, addig is sziasztok, viszont hallásra!

0: Reklám.
1: Cseri modellek a Kaposvár Kft-nél már 9 millió 190 ezer forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár Kft. Cseri autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
2: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 123 ezer forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Kaposvári pedagógusokra is lehet szavazni az éve kedvenc tesi tanára választáson. Újabb győzelmével továbbra is első helyen áll a Rákóczi. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Kaposvári pedagógusokra is lehet szavazni az éve kedvenc tesi tanára választáson. A Magyar Diáksport Szövetség és a KSH Bank közös programjában 3 kategóriában lehet voksolni. Az országos döntőbe a megyei győztesek jutnak tovább. Kaposvárról Lajos Lászlóra, a Kinizsi Pál élelmiszeripari szakképzőiskola tanárára, Laki Lukács Péterre, a Kisfaludi utcai tagiskola pedagógusára és Richter Péterre, a gyakorló tanárára lehet szavazni. A voksolás a megyei fordulóban május 11-éig, azaz jövő hétfőig tart. A házuk nappaliában termesztett kanabiszt nagyotádon egy férfi és az élettársa. A pár rendszeresen fogyasztott marihuánát és olykor amfetamint is. A férfi egy idő után úgy döntött, hogy otthon termeszti majd a kanabiszt, ezért magokat, a termesztéshez szükséges kabint, lámpákat és speciális táp, illetve gyökérerősítő oldatokat rendelt külföldről. A párra tavaly nyáron csaptak le a nyomozók, és 5 tő kanabisz növényt, valamint 50 gram már kiszárított marihuánát foglaltak le náluk. Az ügyészség a párral szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt. Hátrányból felállva 3-1-re nyert a kaposvári Rákóczi a Pénzügyőr ellen vasárnap a labdarúgó MB3 délnyugati csoport 27. fordulójában. A házigazda fővárosiak a 24. percben szereztek vezetést, majd Szederkényi Ádám még a félidő vége előtt a 42. percben egyenlített. A fordulás után 2 csereként beállt játékos, Hampuk Ádám és Somogyi Bakos Bence szerezték a Rákóczi újabb 2 gólját a 63. és a 83. percben. A Pénzügyőr egy kiállítás miatt a 76. perctől emberhátrányban játszott. A Rákóczi 3 fordulóval a bajnokság vége előtt vezeti a tabellát, holt versenyben a Nagykanizsával. A Rákóczi legközelebb ezen a héten vasárnap a Paks 2-t fogadja hazai pályán. Május 20-áig lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról. A NAV tájékoztatása szerint eddig 685 ezeren nyújtották be online a nyilatkozatukat, további 190 ezeren azonban még nem véglegesítették azt. Az adóhivatal felhívta a figyelmet, hogy a megkezdett, de be nem küldött nyilatkozat érvénytelen. A személyi jövedelemadó 1%-át idén is civil szervezeteknek és egyesületeknek, további 1%-át pedig egyházak javára lehet felajánlani. Komoly veszélyt jelentenek a költőmadarakra a tavaszi és koranyári időszakban végzett fakivágások. Erre figyelmeztetett a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Tájékoztatásuk szerint a költési időszak márciusban indul, és egészen júniusig, sőt egyes fajoknál tovább is tart. Az egyesület szerint ezeket a beavatkozásokat inkább télen kellene elvégezni. Arra is kérték a lakosságot, hogyha ilyen tevékenységet látnak, jelezzék a hatóságoknak, akár fotóval és rövid leírással e-mailben.
0: Időjárás jelentés.
4: A délután hátralévő felében is marad a napos idő. Felhő elvétve lehet csak az égen, a szél azonban élénk lehet. A hőmérséklet késő délután 25 fok környékén alakul, és este is 19-18 fok lesz. Holnaptól viszont nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk, ami miatt sok lesz felettünk a felhő, és a hét közepén zápor, zivatar is előfordulhat már.
0: Időjárás

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: el, itt senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem.
1: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.

Leanne Rimes énekelte dalát a rádió moston, 3:44, most arra sokan megkönnyebbültebben érezhetik magukat. A sok-sok csinos fiatal, akit láttam például a városban már 1-2 órával ezelőtt, hiszen a mai magyar érettségivel elkezdődött ez a szezon is, és sokan mérettették meg magukat itt Kaposváron és az országban is. Nem volt könnyű dolguk, legalábbis ezeket a visszajelzéseket olvasom én, de reméljük azért jó jegyek születnek, és ahogy az lenni szokott, holnap folytatódik az írásbeli érettségi matek megmérettetéssel. Az se lesz egyszerű. Legalábbis sokan így állnak neki, aztán meg fogjátok ugorni, biztos vagyok benne. És hát Kiki a munkahelyén is gondolom megugorta azt, amit meg kellett, úgyhogy lassan le lehet mára is tenni ezeket a vállakra nehezedő problémákat. Könnyed délutánt kívánok mindenkinek, Lotfi Begivel, illetve Eros Ramazottival, valamint Beberexával folytatjuk a 91.2-n.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: A Jerry MacDonald paleontológus által talált nyomok. Nem tudom, hallottatok-e már róla? Az 1987-ben felfedezett nyomok a Pern időszakból származnak.
2: Nem is hallottam, hogy volt időszak.
1: Nagyjából 280 millió évesek.
2: Csak.
1: Még a dínók előtről származnak. És ezek között, a nyomok között vannak hüllők, vannak kétéltűek és rovarok nyomai, illetve egy emberi lábnyom.
2: Hoppá.
1: Hát az hogy?
2: Hát akkor még nem is volt emberiség.
1: Hát ez az.
2: Akkor ez kintről jött.
1: A tudományos vizsgálatok szerint azonban a kérdéses nyomok természetes erózió vagy más állatok nyomai.
2: Ez már csak megmagyarázzák a dolgokat. Szerintem szándékosan üzentek nekünk. Én tudom, hogy bennünket mesterségesen telepítettek. Téged biztos.
1: Minek nekem ellenség?
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.

volt a Forget About Us című a rádió moston. 2:04, igazi nyári meleg van szerintem már a mai napon, legalábbis arra hasonlít. És ennek örülünk, meg a napsütésnek is, de azért nagyon jó lesne az eső, a földnek főleg. Úgy ki vagyunk száradva, úgy porzik minden. A szerencsétlen növények pedig csak úgy szomjazzák, hogy végre jöjjön egy kis eső. Az előrejelzések azt mutatják, hogy lehet, hogy lesz ilyen a héten, de olyan nagyon sokat nem ígérnek, de bízzunk abban, hogy lesz elég. Vagy ha nem, akkor tudunk öntözni például azokat a gyönyörű virágokat is, amiket ezen a héten pénteken az Európa Parkban vásárolunk majd meg, ugyanis a város újra virágvásárral készül nekünk a megszokott helyszínen. Reggel 7 és délután 5 óra között várják a vásárlókat. A kínálat idén is bőséges lesz, egynyári virágok, többek között jégvirág, bársonyvirág, kakastaré, vízvirág, minigerbera, valamint álló és futó muskátlik. Ezek közül lehet majd válogatni, emellett tüngőnövények, petunia, továbbá évelő dohányvirág, kristályvirág, nyári orgona is kapható lesz, valamint paprika és paradicsom palánták is várják az érdeklődőket. Minden évben rendkívül népszerű ez az esemény, bizonyára sokan ott lesznek már akkor a reggeli órákban, hogy a legszebb portékákat elkapkodják, de mindig lesz utánpótlás, ezt megnyugtatásként mondom azoknak, akik csak később tudnak ellátogatni, tehát az Európa Parkba pénteken reggel 7 és délután 5 óra között lesz virágvásár, hogy még színesebb és pompázatosabb legyen a város, a környezetünk, és még jobban érezzük magunkat. Velünk pedig a jobbnál jobb slágerek miatt tudjátok remekül érezni magatokat. Beyoncé jön mindjárt Shawn Mendes után.

91.2 Rádió most.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Superman és Justin Jesso párosa dobta fel a délutánunkat, 3:44. Gyönyörű ez a nap, és gyönyörű az élet. Még ha most néhányan olyan állapotban is vannak, hogy ezt nem annyira hiszik el, de ez az igazság. Valami ilyesmiről szól a Hurts és Purple Disco Machine közös dala is, illetve a Hurts eredeti dala, amit Purple Disco Machine dolgozott fel, a Wonderful Life. Ez szól mindjárt a hírek előtt, de jön addig még Gwen Stefani, illetve elővettünk egy Roxette klasszikust is, The Big L címmel szól. She's the

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is. Vel

0: Reklám.
1: Május 9-én szombaton eljön a szezon utolsó nagy dobása. Szezonzáró éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben 20 órától. Most a fedett élményfürdő kültéri medencéi is megnyílnak, és a zenét már a kinti medencéből is élvezheted. A hangulatról DJ Volumen gondoskodik. Csobbanj bele a szezonzáró élménybe a Virágfürdőben.
2: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
3: Váltanál? Vagy még keresed az utad? Ne érd be kevesebbel! Gyere el május 13-án a Dombóvári Művelődési Házba a Tolna Vármegyei Kormányhivatal állásbörzéjére. Találkozz személyesen a legjobb munkaadókkal, és turbózd fel a karriered ingyenes tanácsadásainkkal. Te hozd a lelkesedésed, mi hozzuk a lehetőségeket. Május 13-a Dombóvár. A te sikered itt kezdődik.
4: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedésekhez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Ismét lesz virágvásár az Európa Parkkal szemben. A döntő második meccsét játszom a hazai pályán a finn Kaposvár. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ismét megrendezik a hagyományos virágvásárt az Európa Parkkal szemben ezen a héten pénteken. A vásárlókat reggel 7 és délután 5 óra között várják majd, akik egynyári, évelő virágok, muskátlik, csüngő növények, valamint paprika és paradicsom palánták közül is válogathatnak. A pénteki virágvásárról előzetesen Szita Károly számolt be a közösségi oldalán, aki azt is írta, hogy idén is széles kínálattal készülnek a kaposvári a kedvelt tavaszi eseményére. Gázvezeték felújítási munkálatok kezdődnek csütörtökön a Damjanich utcában, a 32-es és a 38-40-es számok közötti szakaszon. Az EON tájékoztatása szerint a munkák idején ideiglenes sebesség és forgalomkorlátozásra kell számítani, valamint parkolóhelyeket is lezárnak az utca déli oldalán. A munkálatok várhatóan több mint egy hónapig, június 12-ig tartanak. Ez idő alatt a földgáz szolgáltatás folyamatos marad, és az ingatlanok megközelítése is biztosított lesz. Sebességellenőrzést tartottak a somogyi rendőrök múlt hét csütörtökön Barcs és Nagyatád térségében. A 7 órás akció során összesen 38 gyorshajtót mértek be, akik túllépték a megengedett sebesség határt. A rendőrség megjegyezte, hogy rendszeresen fog hasonló ellenőrzéseket tartani, mert a gyorshajtás továbbra is a balesetek legfőbb kiváltó oka. Gasztroestet rendeznek a bőszínfai szarvasfarmon pénteken. A program egy traktoros túrával indul, ahol a résztvevők a gazdálkodás működésébe és a legeltetéses állattartásba is betekinthetnek. Az est középpontjában egy ötfogásos vacsora áll, amelyen Nagy János, a farm vezetője, valamint szakmai vendégek is megszólalnak. A szervezők szerint a cél, hogy a vendégek a legelőtől egészen a tányérig követhessék az ételek útját. Ma este lesz a férfi röplabda extraliga döntőinek második mérkőzése a Kaposvár arénában. A párharc első meccsét múlt hét szerdán a finn Kaposvár 3-0-ra nyerte meg a MÁV Előre ellen, ezzel azonnal elvette a székesfehérváriak pálya előnyét. A döntőben 3 győzelemig tart a párharc, és a finn összesítésben 1-0-ra vezet. A finn Kaposvár MÁV Előre döntő második meccse ma este 6 órakor kezdődik. Rendkívül száraz volt az idei április Magyarországon. A Hungaromet adatai szerint országos átlagban mindössze 4 mm csapadék hullott, ami a szokásos mennyiség csupán egy tizede. Az ország nagy részén alig esett, több mérőállomáson egyáltalán nem regisztráltak csapadékot. A meteorológiai szolgálat szerint ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta.
0: Időjárás jelentés.

0: hallottak.
1: A Rádió Most stúdiójában Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
1: Györfi Betta.
2: Ezen a gyönyörű hétfő délutánon remélem minden rendben veletek, és az utakon is, így 5 perccel 4 óra után nincs fennakadás, mérgelődés, bosszankodás, az előttünk haladó szidása és egyéb apróságok. Csak higgadtan járjatok, és óvatosan, ha van közlekedési infótok, azt pedig osszátok meg velünk. 70-32-32-355, ez a számunk. Ugye nem bántad meg. Dr. Béres és Verép Tomi teszi fel ezt a költői kérdést nekünk új dalukban, de itt van Éva Max is, a Maybe

A változatosság az elsődleges célunk, amellett természetesen, hogy a legjobb hangulatot varázsoljuk körétek. Ez a rádió most a 91.2-n. Zenei élményben tehát bőségesen lehet itt nálunk részletek, de még a Kultik moziban is. Ha szeretitek Billie Eilish-t, ott a helyetek, vasárnap délután 4 órakor, ugyanis egy igazi koncert élményt lehet úgy átélni, ahogy még soha. Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour című alkotás egy látványos koncertfilm, amely a teltházas világ körüli turné legjobb pillanatait hozza el a moziba. Ez a különleges énekesnő tehát most új formában varázsolhatja el a közönséget, és közelebb kerülhet hozzánk intenzívebben, mint valaha. A filmet két Oscar-díjas alkotó, James Cameron és Billie Eilish rendezte, garantálva a különleges vizuális élményt. Mindez tehát vasárnap 4 órától a Kultik moziban. Nálunk pedig Juanes fog ezúttal énekelni, a Dios le pido címmel szól a dala.

0: Programajánló.
1: Állandó kérdés, amire mindig van válasz szakértőktől, mit tehetünk testi és lelki egészségünkért. A Takács Gyula könyvtárban ma 6 órától az ehető és tápláló vadnövények lesznek terítéken. Diaképes bemutatót tart Árvai Márta lelkigondozó fitoterapeuta, és kóstolót is az erdőmező növényeiből készült ételekből. Csütörtökön Pászti Péter kalligráfus és Gáspár Balázs legógyűjtő és építő közös kiállítása nyílik a Petőfi Sándor emlékkönyvtárban délután 2 órától. Várnak minden érdeklődőt, utána is megtekinteni a tárlatot. Lesz egy másik kiállítás is, a Kert című, ami csütörtökön nyílik. A Mater Ipronai Művészeti Intézet oktatóinak tárlata lesz ez, a Ripple Galériában tekinthető meg, majd június 8-áig, május 7-én csütörtöktől 17:30-kor kezdődik a megnyitó. Szombaton pedig 3 órától Színek és formák univerzuma címmel Ungvári Károly és Ungvári Judit kiállítása nyílik a Vasari Képtárban. Szombaton rendezik meg az Európa napi programokat Kaposváron a Madarak és Fák napja rendezvényen. A helyszín ismét a Fekete István látogatóközpont lesz a Deseda partján. Reggel 9-től délután 3-ig várnak mindenkit, például az Európai Játékudvarral, illetve logikai és ügyességi játékokkal, valamint a Madarak és Fák napjához kapcsolódóan a Fekete István látogatóközpont többféle programmal várja az érdeklődőket, kézműveskedéssel, természetismereti játékokkal, mesesarokkal, faismereti túrával, a kacsavadászattal, sétahajókázással, és még lesz rengeteg meglepetés. A részvétel ingyenes. Szintén szombaton, május 9-én motoros évadnyitó tréninget tartanak a Kaposvár arénánál. Reggel 9 és délután 3 óra között díjmentes motoros tréning lesz. Egésznapos interaktív programok mellett, játékos vetélkedőkkel, bike safe regisztrációval és kerékpáros ügyességi pályával is várnak mindenkit. Szombaton lesz szezonzáró éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben. Este 4-9-től a Gyógyfürdőbe, aztán a Wellness világba is várnak mindenkit, 9 órától pedig a Fedett élmény fürdőbe és a kültéri medencékbe is. A hangulat felelős DJ Volumen. És szintén szombaton ismét lesz Titi Táncház az Együd Árpád Kulturális Központban, 17:30-tól a tipegőknek, aztán jönnek a gyermekek, 6 órától 19:30-tól az ifjúsági és felnőtt táncház, muzsikál a Somogy zenekar. A belépés ingyenes.
0: Ez volt a program. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

odoráztátok, remélem ti is. Stream Play That Song című dalát, mert olyan jó a kedvetek. A rádió most ott hallgatva pedig továbbra sem lesz rossz, hiszen jön a Sheryl Crow, Lewis Capaldi, Girl Salute, és most Robin Schulz az Elaine címűjével. Tartsatok velünk továbbra is, csak lazán a délután folyamán már.

0: Reklám.
1: Cseri modellek a Kaposvár Kft-nél már 9 millió 190 ezer forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár Kft. Cseri autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
2: Tavaszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj május 2-a és 9-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha május 9-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
3: Kétszáz éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630 748 84 66-os telefonszámon.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
6: Mondjak egy jó! Mentavill! Minden, ami villanyszerelés, építkezéshez vagy felújításhoz. Ez a Mentavill! Keresse termékeinket országos szaküzlethálózatunkban. Kaposvár, Raktár utca 40, és online www.mentavill.hu.
7: Mondjon jobbat, Mentavill!
5: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 123 ezer forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
8: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: A nyáknapi virágültetést tartottak a Vasari Parkban, kerékpáros túrákkal lehet hangolódni a Tour de Hongrie kaposvári szakaszára. Köszöntöm a hallgatókat, 17 óra van, Cserhalmik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A nyáknapi virágültetést rendeztek vasárnap a Vasari Parkban, ahol több száz család közösen ültetett el 400 színes virágot. Az esemény szervezője, Elsner Szentesi Mónika kiemelte, hogy a kezdeményezés célja, hogy az édesanyákat ne csak szavakkal, hanem közös élményekkel is ünnepeljék. Szita Károly polgármester köszöntőjében pedig azt hangsúlyozta, hogy az anyák megérdemlik a megbecsülést az év minden napján. A program népszerűsége folyamatosan nő, idén már négyszer annyi virágot ültettek el, mint az első évben. Kerékpáros túrákkal lehet hangolódni ezen a héten szombaton a Tour de Hongrie május 15-i kaposvári szakaszára. A túrát a Kaposvári Kerékpáros Egyesület és az Egészséges Kaposvár Iroda közösen szervezi. A programban egy 33 kilométeres országúti pályabejárás, egy 7 kilométeres gyermekkerékpáros városi kör, valamint egy 33 kilométeres családi túra is szerepel. A résztvevők Kaposváról indulva többek közt Kaposszerdahely, Szenna, Petörke és Kaposmérő érintésével tekerhetnek végig a verseny útvonalának egy részén. Az idei Tour de Hongrie harmadik szakasza május 15-én csütörtökön Kaposváról indul majd, és Szekszárdig teker a mezőny. Kaposvári pedagógusokra is lehet szavazni az év kedvenc tesi tanára választáson. A Magyar Diáksport Szövetség és a KSH Bank közös programjában három kategóriában lehet voksolni. Az országos döntőbe a megyei győztesek jutnak tovább. Kaposvárról Lajos Lászlóra, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzőiskola tanárára, Laki Lukács Péterre, a Kisfaludi utcai tagiskola pedagógusára és Richter Péterre, a gyakorló tanárára lehet szavazni. A voksolás a megyei fordulóban május 11-ig, azaz jövő hétfőig tart. Ezen a héten vasárnapig fokozott ellenőrzést tart a NAV Somogy megyében. Az adóellenőrök elsősorban az építkezéseken vizsgálják a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentését, emellett a szezonális zöldség és gyümölcs árusokat, valamint az alkoholt, dohányárut és üzemanyagot forgalmazó vállalkozásokat is ellenőrzik. A hatóság a nyugta és számlaadást, a pénztárgépek szabályos használatát, a nyilvántartások vezetését és az áruk eredetét is vizsgálja Somogy egész területén. A magyar nyelv és irodalom írásbelivel kezdődtek meg hétfőn az idei tavaszi érettségig. Ebből a tantárgyból középszinten több mint 76 ezeren vizsgáztak. Az idei feladatsorban Jókai Mór életpályája szerepelt a szövegértési részben, az irodalmi műveltségi tesztben Vas Alberttel és Herceg Ferenccel kapcsolatos feladatok voltak, az érettségi második felében pedig Arany János verselemzést kaptak a diákok. Az írásbeli érettségig kedden a matematikával, szerdán történelemmel, csütörtöktől pedig az idegen nyelvekkel folytatódnak.
0: A Rádió Most stúdiójában Gyürti Betta.
10: Hát, ha még van szükségetek némi támogatásra, energiára ahhoz, hogy túljussatok a mai feladatokon, akkor itt vagyunk, és hozzuk a Big Energy-t. Leto és Mariah Carey DJ Khaled közösét, de a New Lemon Empire is érkezik, hogy valami legyen. Na meg itt van Kygo és Nile Rodgers a For Life-al.
11: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

megint az a szerelem vagy szeretet. A Lost Frequencies dalának témája is ez volt ismét itt a Rádió Moston, és hát a szeretet ott van mindennapjainkban, jó esetben, és bízom benne, hogy ez tényleg így van. Szeretjük az életet, a környezetünket, na hát, és családtagjainkat, párunkat, gyermekeinket, és ezt már az első pillanattól kezdve, ahogy meglátjuk világra jövetelükkor őket, már bizonyítjuk is, például azzal, hogy milyen nevet adunk nekik. A szeretetet jelentő baba nevek különösen szép üzenetet hordoznak, és bizony jó pár van olyan is itthon, amik lehet, hogy külföldi eredetűek, de adhatóak. Például ilyen a Dávid, vagy a Miléna, mondjuk ez kedves, szelíd jelentésű inkább, ahogy a Milán is, a Karina, az Annabella, és egy különleges név japán hangulattal, ez a Suki, a nemzetközi névlisták szerint japán eredetűként is előfordul, jelentés a szeretethez, kedveléshez kapcsolható, itthon ritka, de névlistákban anyakönyvezhető női névként is feltűnik. A szeretetet jelentő baba nevekben az a legszebb, hogy nem csak jól hangzanak, hanem ugye érzelmi történetet is hordoznak. Egy ilyen névvel a szülők, mintha már a legelső pillanatban kimondanák: szeretünk téged. Mi is titeket, barátaim. Itt van Justin Bieber, a Friends című.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Milyen meleg nap volt ez a mai, és még mindig nagyon jó az idő. A maximumok elérték a 29 fokot, most pedig még mindig 27 fok körül állnak a hőmérők, és holnap sem lesz éppenséggel hűvös, csak több felhő felettünk, bár az éjszaka még derült, égboltra tekinthetünk fel, és nagyon kellemes lesz a hajnal is 11-12 fokos, de már délelőtt sok felhő lesz felettünk, és délután is, ugyanakkor előbb bújhat hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is. 25-26 fokkal számolhatunk holnap, csak úgy, mint szerdán, amikorra és csütörtökre is ígérnek záporokat, zivatarokat. Ráadásul élénk lesz és viharos a szél, de nem hűl vissza a levegő. Hajnalok a héten továbbra is 13-14 fokosak lesznek, a délutánok pedig legalább 24-25 fokosak.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Íz Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Coily Raytől a Players című dalt hallgattuk a rádió moston, ami az egyik legikonikusabb old school hip-hop track, egy 1982-es Message címűjéből táplálkozik. A rádió moston igazi különlegességeket hallgathattok velünk továbbra is, és majd a Kaposvári Krónikát 6 órától Krisztiántól. Addig jön Miley Cyrus, a Green Day, Pink, és most Fall is Belém a Changes cíművel.

0: Reklám.
1: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
2: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu.
3: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. május 4-e, hétfő, 18 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját Cserhami Krisztiántól hallják. Újra virágvásár lesz az Európa Parkkal szemben. Ezen a héten pénteken ismét megrendezik a hagyományos virágvásárt az Európa Parkkal szemben. A vásárlókat reggel 7 és délután 5 óra között várják majd, akik egy nyári évelővirágok, muskátlik, csüngőnövények, valamint paprika és paradicsom palánták közül is válogathatnak. A pénteki virágvásárról előzetesen Szita Károly számolt be a közösségi oldalán, aki azt írta, hogy idén is széles kínálattal készülnek a kaposváriak kedvelt tavaszi eseményére. Virágot ültettek az édesanyáknak. 400 színes virágot ültetett el közösen több száz család vasárnap a Vaszari Parkban, ahol ismét anyák napi virágültetést rendeztek. Az esemény szervezője Elsner Szentesi Mónika kiemelte, hogy a kezdeményezés célja, hogy az édesanyákat ne csak szavakkal, hanem közös élményekkel is ünnepeljék. Szita Károly polgármester pedig köszöntőiben azt hangsúlyozta, hogy az édesanyák megérdemlik a megbecsülést az év minden napján. A program népszerűsége folyamatosan nő. Idén már négyszer annyi virágot ültettek el, mint az első évben. Útlezárásokkal járó gázvezeték felújítás kezdődik. Csütörtökön a Damjanics utcában gázvezeték felújítási munkálatok kezdődnek. A kivitelezés a 32-es és a 38-40-es számok közötti szakaszt érintik. Az EON tájékoztatása szerint a munkák idején ideiglenes sebesség és forgalomkorlátozásokra kell számítani, valamint parkolóhelyeket is lezárnak az utca déli oldalán. A munkálatok várhatóan több mint egy hónapig, június 12-éig tartanak. Ez idő alatt a földgáz szolgáltatás folyamatos marad, és az ingatlanok megközelítése is biztosított lesz. Biciklitúrán lehet bejárni a Tour de Hongrie kaposvári szakaszát. A Tour de Hongrie május 15-i kaposvári szakaszára kerékpáros túrákkal lehet hangolódni ezen a héten szombaton. A túrát a Kaposvári Kerékpáros Egyesület és az Egészséges Kaposvár Iroda szervezi közösen. A programban egy 33 kilométeres országúti pályabejárás, egy 7 kilométeres gyermekkerékpáros városi kör, valamint egy 33 kilométeres családi túra is szerepel. A résztvevők Kaposváról indulva többek közt Kaposszerdahely, Szenna, Petörke és Kaposmérő érintésével tekerhetnek végig a verseny útvonalának egy részén. Az idei Tour de Hongrie harmadik szakasza május 15-én csütörtökön Kaposváról indul majd, és Szekszárdig teker a mezőny. Repülős napokat tartottak Kadarkúton pénteken és szombaton. A hétvégén Kadarkúton repülős majálist rendeztek. Az eseményen látványos légi bemutatók, történelmi repülőgépek és családi programok várták az érdeklődőket. A rendezvény egyik kiemelt attrakciója a világ egyetlen működőképes Li-2-es repülőgépének felszállása volt, ami a II. Világháború utáni magyar polgári légi közlekedés meghatározó típusa volt. Emellett bemutatót tartott Besanyei Péter műrepülővilágbajnok is. Három kaposvári tanárra is lehet szavazni. Az éve kedvenc tesi tanára választáson kaposvári pedagógusokra is lehet szavazni. A Magyar Diák Sport Szövetség és a K&H Bank közös programjában három kategóriában lehet voksolni. Az országos döntőbe a megyei győztesek jutnak tovább. Kaposvárról Lajos Lászlóra, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzőiskola tanárára, Laki Lukács Péterre, a Kisfaludi utcai tagiskola pedagógusára és Richter Péterre, a gyakorló tanárára lehet szavazni. A voksolás a megyei fordulóban május 11-éig, azaz jövő hétfőig tart. Ripple Remix a tanítószakos hallgatóknak. A Mate Kaposvári kampuszának tanítószakos hallgatói élménypedagógiai szakmai napon vettek részt a Ripple Rónai Emlékházban. A Ripple Remix elnevezésű program során közel 60 hallgató interaktív, digitális és kreatív feladatokon keresztül mélyítette pedagógiai ismereteit. A résztvevők Ripple Róna József művészetével ismerkedtek meg, miközben közös alkotásokban is részt vettek, és új tapasztalatokat szereztek a modern élmény alapú oktatási módszerekről. Razziázik az adóhatóság. A NAV Somogy megyében fokozott ellenőrzéseket tart vasárnapig. Az adóellenőrök elsősorban az építkezéseken vizsgálják a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentését, emellett a szezonális zöldség- és gyümölcsárukat, valamint az alkoholt, dohányárut és üzemanyagot forgalmazó vállalkozásokat is ellenőrzik. A hatóság a nyugta és számlaadást, a pénztárgépek szabályos használatát, a nyilvántartások vezetését és az áruk eredetét is vizsgálja a Somogy egész területén. Kanapé, TV, kanabisznövények. Egy férfi és

0: tavaly nyáron csaptak le a nyomozók, és 5 tő kanabisz növényt, valamint 50 gram már kiszárított marihuánát foglaltak le náluk. Az ügyészség a párral szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt. 38 gyorshajtó délelőtt 11-től este 6-ig. A somogyi rendőrök múlt hét csütörtökön Barcs és Nagyatád térségében sebességellenőrzést tartottak. A 7 órás akció során összesen 38 gyorshajtót mértek be, akik túllépték a megengedett sebesség határt. A rendőrség megjegyezte, hogy rendszeresen fog hasonló ellenőrzéseket tartani, mert a gyorshajtás továbbra is a balesetek legfőbb kiváltó oka. A krónika végén pedig 2 sporthír. Győzelmével továbbra is listavezető a Rákóczi. A kaposvári Rákóczi vasárnap 3-1-re nyert hátrányból felállva a Pénzügyőr ellen a labdarúgó NB3 délnyugati csoport 27. fordulójában. A házigazda fővárosiak a 24. percben szereztek vezetést, majd Szederkényi Ádám még a félidő vége előtt a 42. percben egyenlített. A fordulás után 2 csereként beállt játékos, Hampuk Ádám és Somogyi Bakos Bence szerezték a Rákóczi újabb 2 gólját a 63. és a 83. percben. A Pénzügyőr egy kiállítás miatt a 76. perctől emberhátrányban játszott. A Rákóczi 3 fordulóval a bajnokság vége előtt vezeti a tabellát Holt versenyben a Nagykanizsával. A csapat legközelebb ezen a héten a Paks 2-t fogadja. Az elődöntő második felvonására készül a KKK. Hazai pályán folytatja kedden a bajnokság elődöntőit a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. A KKK ellenfele a 4 között a tavalyi ezüstérmes Falkó Szombathely. A párharc első meccsét múlt hét szombaton hazai pályán 18 ponttal 97-79-re nyerte a Falkó. A sorozat 3 győzelemig tart, a következő meccs pedig kedden 18 órakor lesz a Kaposvár arénában.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Időjárás jelentés.
0: Este tiszta lesz az ég, és 19-20 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 11 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnaptól viszont nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk, ami miatt sok lesz felettünk a felhő, de csapadék nem várható. A hőmérsékletben nem lesz változás, kedden is 25 fok lesz a csúcsérték.
1: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
3: Pergeteges hétfő estét kívánok mindenkinek, így 9 perccel 6 óra után, és úgy, hogy még messze van az este, na meg egy hétfő este, hogy lehet pergeteges? Úgy, hogy azzá teszitek mellettünk, mert velünk továbbra is a legjobb dalokat hallgathatjátok. Madonnától egyet jön Somber a Potential című újdonságával, és a Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta trió a Don't You Worry-vel.

A Solvive dal a rádió moston arról szólt, hogy milyen boldognak lenni. Többféle megközelítés is létezik a témában, de hát sajnos olykor próbára tesz bennünket az élet. De jó, ha egy képességgel rendelkezünk, ez a reziliencia, vagyis a lelki rugalmasság. Ennek birtokában a nehézségek után talpra tudunk állni, alkalmazkodni és tovább haladni az életben. Akiben megvan ez a képesség, az nem fél a változásoktól, tanulásként fogja fel a kudarcokat, könnyen kapcsolódik másokhoz, tudatosan figyel a feltöltődésre, nem elnyomja, hanem kezeli az érzelmeit, a bizonytalanság közepette is megőrzi a reményt, és amit nem tudnak irányítani, azt elengedik. És ez így összességében nem csupán túlélésről szól, hanem arról, hogy közben erősebbé válunk. Meg vidámabbá, hogyha bennünket hallgattok. Mindjárt jön DNC, a Cake by the Ocean-nel, de előbb még Jade dalát hallgatjuk.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Ma is várunk benneteket a kapos.friss adásával. Jókai Mór és Vasa Albert is szerepelt a mai magyar nyelv és irodalom érettségin. A vizsga része volt egy műveltségi teszt is. Erről is szó lesz. Környezetszépítő magánembereket, közösségeket és cégeket díjaztak a napokban városunkban. A Virágos Kaposvár elnevezésű pályázat egyre népszerűbb. Programok tucatjaival várták a családokat május 1-én a Kaposvári Városligetben. A kellemes tavaszi időben megrendezett majális tömegeket vonzott. Megmutatjuk ma este a Kapospontban.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: A pillanat a tiéd. Rádió most.

Egy kerti partit élvezhettünk a Mezzofortéval itt a rádió moston, és ez a nap igazából még alkalmat is adhat egy kerti partira, legalábbis az időjárás, és hát ugye egyre később van sötét, úgyhogy egy hétfő estére is be lehet iktatni ilyet. Szerencsések azok, akik kertes házban laknak, és hátul van egy kis sütőgető is kialakítva esetleg az udvarban, úgyhogy nem is kell olyan nagy kerti parti, elég, ha mondjuk szalonnát süt a család, rendkívül hangulatos tud lenni. De akik nem ilyen helyzetben vannak, azok pedig szerintem vegyenek elő egy jó társast. Rendkívül izgalmas felnőtt társasok is vannak már, de amiket meg a gyerkőcökkel együtt játszhatunk, azokból meg aztán az ember csak győzzön válogatni. És akkor még ott vannak a kártyapartik is, ezerféle játékkal, amit szintén meg lehet a kisebbeknek is tanítani. Közben pedig szóljon a rádió, és Zoo Hackett, Judy J. Thankful című dala, most pedig Coldplay-től jön A Higher Power.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cservami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ismét megrendezik a hagyományos virágvásárt az Európa Parkkal szemben ezen a héten pénteken. A vásárlókat reggel 7 és délután 5 óra között várják majd, akik egynyári évelő virágok, muskátlik, csüngő növények, valamint paprika és paradicsom palánták közül is válogathatnak. A pénteki virágvásárról előzetesen Szita Károly számolt be a közösségi oldalán, aki azt is írta, hogy idén is széles kínálattal készülnek a kaposvári a kedvelt tavaszi eseményére. Gázvezeték felújítási munkálatok kezdődnek csütörtökön a Damjanics utcában, a 32-es és a 38-40-es számok közötti szakaszon. Az EON tájékoztatása szerint a munkák idején ideiglenes sebesség és forgalomkorlátozásra kell számítani, valamint parkolóhelyeket is lezárnak az utca déli oldalán. A munkálatok várhatóan több mint egy hónapig, június 12-ig tartanak. Ez idő alatt a földgáz szolgáltatás folyamatos marad, és az ingatlanok megközelítése is biztosított lesz. Gasztroestet rendeznek a bőszínfai szarvasfarmon pénteken. A program egy traktoros túrával indul, ahol a résztvevők a gazdálkodás működésébe és a legeltetéses állattartásba is betekinthetnek. Az est középpontjában egy ötfogásos vacsora áll, amelyen Nagy János, a farm vezetője, valamint szakmai vendégek is megszólalnak. A szervezők szerint a cél, hogy a vendégek a legelőtől egészen a tányérig követhessék az ételek útját. Hazai pályán folytatja kedden a bajnokság elődöntőit a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. A KKK ellenfele a négy között a tavalyi ezüstérmes Falkó Szombathely. A párharc első meccsét múlt hét szombaton hazai pályán 18 ponttal 97-79-re nyerte a Falkó. A sorozat 3 győzelemig tart, a párharc következő meccse pedig kedden 18 órakor lesz a Kaposvár arénában. Május 20-áig lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról. A NAV tájékoztatása szerint eddig 685 ezeren nyújtották be online a nyilatkozatukat, további 190 ezeren azonban még nem véglegesítették azt. Az adóhivatal felhívta a figyelmet, hogy a megkezdett, de be nem küldött nyilatkozat érvénytelen. A személyi jövedelemadó 1%-át idén is civil szervezeteknek és egyesületeknek, további 1%-át pedig egyházak javára lehet felajánlani. Komoly veszélyt jelentenek a költőmadarakra a tavaszi és kora nyári időszakban végzett fakivágások. Erre figyelmeztetett a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Tájékoztatásuk szerint a költési időszak márciusban indul, és egészen júniusig, sőt egyes fajoknál tovább is tart. Az egyesület szerint ezeket a beavatkozásokat inkább télen kellene elvégezni. Arra is kérték a lakosságot, hogyha ilyen tevékenységet látnak, jelezzék a hatóságoknak, akár fotóval és rövid leírással e-mailben.
0: Időjárás jelentés.
2: Este tiszta lesz az ég, és 19-20 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 11 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnaptól viszont nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk, ami miatt sok lesz felettünk a felhő, de a csapadék nem várható. A hőmérsékletben nem lesz változás, kedden is 25 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
3: Örülök, hogy ma este is itt jártok, de máshol járunk, nem sokára Bigával jön KT is, most pedig Purple Disco Machine a Beat of Your Heart című dalával. Maradj

0: Programajánló.
1: Csütörtökön Pászti Péter kalligráfus és Gáspár Balázs legógyűjtő és építő közös kiállítása nyílik a Petőfi Sándor emlékkönyvtárban délután 2 órától. Várnak minden érdeklődőt, utána is megtekinteni a tárlatot. Lesz egy másik kiállítás is, a Kert című, ami csütörtökön nyílik. A Materi Prónai Művészeti Intézet oktatóinak tárlata lesz ez, a Ripple Galériában tekinthető meg, majd június 8-áig, május 7-én csütörtöktől 17:30 kezdődik a megnyitó. Szombaton pedig 3 órától Színek és formák univerzuma címmel Ungvári Károly és Ungvári Judit kiállítása nyílik a Vasari Képtárban. Szombaton rendezik meg az Európa napi programokat Kaposváron a Madarak és Fák napja rendezvényen. A helyszín ismét a Fekete István látogatóközpont lesz a Deseda partján. Reggel 9-től délután 3-ig várnak mindenkit, például az Európai Játékudvarral, illetve logikai és ügyességi játékokkal, valamint a Madarak és Fák napjához kapcsolódóan a Fekete István látogatóközpont többféle programmal várja az érdeklődőket, kézműveskedéssel, természetismereti játékokkal, mesesarokkal, faismereti túrákkal, kacsavadászattal, sétahajókázással, és még lesz rengeteg meglepetés. A részvétel ingyenes. Szintén szombaton május 9-én motoros évadnyitó tréninget tartanak a Kaposvár arénánál. Reggel 9 és délután 3 óra között díjmentes motoros tréning lesz. Egésznapos interaktív programok mellett, játékos vetélkedőkkel, bike safe regisztrációval és kerékpáros ügyességi pályával is várnak mindenkit. Szombaton lesz szezonzáró éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben. Este 9-től a gyógyfürdőbe, aztán a wellness világba is várnak mindenkit, 9 órától pedig a fedett élményfürdőbe és a kültéri medencékbe is. A hangulat felelős DJ Volumen. És szintén szombaton ismét lesz Titi Táncház az Együd Árpád Kulturális Központban, 17:30-tól a tipegőknek, aztán jönnek a gyermekek, 18:00-tól 19:30-tól az ifjúsági és felnőtt táncház, muzsikál a Somogy zenekar. A belépés ingyenes.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Biztosan sokan olvastatok már a kosztarikai golyókról, melyek legkisebbjei néhány centiméteresek, a legnagyobbak átmérője pedig több mint 2 méter.
2: Na, azt már nehéz lehetett kicsiszolni.
1: Bizonyám, a súlya akár 15 tonna is lehetett ezeknek a 2 méteres golyóknak. Valamikor időszámítás szerint 500 és 1500 között készültek, összesen 300 darab van belőlük, gyerekek, és a durva az, hogy mindegyik tökéletes faragvány.
2: És gondolom, a szimmetria szempontjából is tökéletes.
1: 100%-osan, igen. Egyes teóriák szerint státusz szimbólumok voltak, hát, hogy kinek nagyobb a golyója. Mások szerint...
2: Hadd nézem.
1: Megmutatnám, cégvezető lehetnék. Na, gyerekek, minden esetre az UNESCO 2014-ben a világ örökség részévé nyilvánította őket.
2: Akkor nekünk is van még remény.
1: Múlt héten engem is hívtak.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

jó zenélt a rádió, mostan Come Along című dalát hallgattuk, a folytatásban pedig jön még Halsey az Evanescence-szel, Ed Sheeran az Overpress Graffiti című dalával, Gloria Estefantól hozunk egy klasszikust, és Cameron is itt van a Feel Alive címűjével, ugye maradtok ti is a 91.2, mert még nagyon sokan fognak az este és az éjszaka folyamán zenélni a következő órában, például Follow the Flow, Bilex és a Slep, Dr. Béres, Taylor Swift, Halott Pénz és Eva Max is érkezik például majd. Igen, színes lesz tehát a felhozatal, és remélem találkozunk holnap reggel is. 6 órától várlak benneteket egy kis ébresztővel, itt a 91.2-n. Györfi Betta búcsúzik, minden jót kívánok!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Kerékpáros túrákkal lehet hangolódni ezen a héten szombaton a Tour de Hongrie május 15-i kaposvári szakaszára. A túrát a Kaposvári Kerékpáros Egyesület és az Egészséges Kaposvár Iroda közösen szervezi. A programban egy 33 kilométeres országúti pályabejárás, egy 7 kilométeres gyermekkerékpáros városi kör, valamint egy 33 kilométeres családi túra is szerepel. A résztvevők Kaposvárról indulva többek közt Kaposszerdahelyi Szenna, Petörke és Kaposmérő érintésével tekerhetnek végig a verseny útvonalának egy részén. Az idei Tour de Hongrie harmadik szakasza május 15-én csütörtökön Kaposvárról indul majd, és Szekszárdig teker a mezőny. Kaposvári pedagógusokra is lehet szavazni az év kedvenc tesi tanára választáson. A Magyar Diáksport Szövetség is a KSH Bank közös programjában három kategóriában lehet voksolni. Az országos döntőbe a megyei győztesek jutnak tovább. Kaposvárról Lajos Lászlóra, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzőiskola tanárára, Laki Lukács Péterre, a Kisfaludi utcai tagiskola pedagógusára, és Richter Péterre, a gyakorló tanárára lehet szavazni. A voksolás a megyei fordulóban május 11-éig, azaz jövő hétfőig tart. Sebességellenőrzést tartottak a somogyi rendőrök múlt hét csütörtökön Barcs és Nagyatád térségében. A 7 órás akció során összesen 38 gyorshajtót mértek be, akik túllépték a megengedett sebesség határt. A rendőrség megjegyezte, hogy rendszeresen fog hasonló ellenőrzéseket tartani, mert a gyorshajtás továbbra is a balesetek legfőbb kiváltó oka. A házuk nappaliában termesztett kanabiszt Nagyatádon egy férfi és az élettársa. A pár rendszeresen fogyasztott marihuánát és olykor amfetamint is. A férfi egy idő után úgy döntött, hogy otthon termeszti majd a kanabiszt, ezért magokat, a termesztéshez szükséges kabint, lámpákat és speciális táp, illetve gyökérerősítő oldatokat rendelt külföldről. A párra tavaly nyáron csaptak le a nyomozók, és 5 tő kanabisz növényt, valamint 50 gram már kiszárított marihuánát foglaltak le náluk. Az ügyészség a párral szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt. A magyar nyelv és irodalom írásbelivel kezdődtek meg hétfőn az idei tavaszi érettségig. Ebből a tantárgyból középszinten több mint 76 ezeren vizsgáztak. Az idei feladatsorban Jókai Mór életpályája szerepelt a szövegértési részben, az irodalmi műveltségi tesztben Vas Alberttel és Herceg Ferenccel kapcsolatos feladatok voltak, az érettségi második felében pedig Arany János verselemzést kaptak a diákok. Az írásbeli érettségig kedden a matematikával, szerdán történelemmel, csütörtöktől pedig az idegen nyelvekkel folytatódnak.
0: Időjárás jelentés.
2: Este tiszta lesz az ég, és 19-20 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 11 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnaptól viszont nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk, ami miatt sok lesz felettünk a felhő, de csapadék nem várható. A hőmérsékletben nem lesz változás, kedden is 25 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.
1: Sziasztok, Bály Alex vagyok. Hallgassátok a Rádió Mostot.
2: Zavaros az este,

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhalmi Krisztián vagyok. Újra virágvásár lesz az Európa Parkkal szemben. Ezen a héten pénteken ismét megrendezik a hagyományos virágvásárt az Európa Parkkal szemben. A vásárlókat reggel 7 és délután 5 óra között várják majd, akik egy nyári évelővirágok, muskátlik, csüngőnövények, valamint paprika és paradicsom palánták közül is válogathatnak. A pénteki virágvásárról előzetesen Szita Károly számolt be a közösségi oldalán, aki azt írta, hogy idén is széles kínálattal készülnek a kaposváriak kedvelt tavaszi eseményére. Virágot ültettek az édesanyáknak. 400 színes virágot ültetett el közösen több száz család vasárnap a Vaszari Parkban, ahol ismét anyák napi virágültetést rendeztek. Az esemény szervezője Elsner Szentesi Mónika kiemelte, hogy a kezdeményezés célja, hogy az édesanyákat ne csak szavakkal, hanem közös élményekkel is ünnepeljék. Szita Károly polgármester pedig köszöntőiben azt hangsúlyozta, hogy az édesanyák megérdemlik a megbecsülést az év minden napján. A program népszerűsége folyamatosan nő. Idén már négyszer annyi virágot ültettek el, mint az első évben. Útlezárásokkal járó gázvezeték felújítás kezdődik. Csütörtökön a Damjanich utcában gázvezeték felújítási munkálatok kezdődnek. A kivitelezés a 32-es és a 38-40-es számok közötti szakaszt érintik. Az EON tájékoztatása szerint a munkák idején ideiglenes sebesség és forgalomkorlátozásokra kell számítani, valamint parkolóhelyeket is lezárnak az utca déli oldalán. A munkálatok várhatóan több mint egy hónapig, június 12-éig tartanak. Ez idő alatt a földgáz szolgáltatás folyamatos marad, és az ingatlanok megközelítése is biztosított lesz. Biciklitúrán lehet bejárni a Tour de Hongrie kaposvári szakaszát. A Tour de Hongrie május 15-i kaposvári szakaszára kerékpáros túrákkal lehet hangolódni ezen a héten szombaton. A túrát a Kaposvári Kerékpáros Egyesület és az Egészséges Kaposvár Iroda szervezi közösen. A programban egy 33 kilométeres országúti pályabejárás, egy 7 kilométeres gyermekkerékpáros városi kör, valamint egy 33 kilométeres családi túra is szerepel. A résztvevők Kaposvárról indulva többek közt Kaposszerdahely, Szenna, Petörke és Kaposmérő érintésével tekerhetnek végig a verseny útvonalának egy részén. Az idei Tour de Hongrie harmadik szakasza május 15-én csütörtökön Kaposvárról indul majd, és Szekszárdig teker a mezőny. 38 gyorshajtó délelőtt 11-től este 6-ig. A somogyi rendőrök múlt hét csütörtökön Barcs és Nagyatád térségében sebességellenőrzést tartottak. A 7 órás akció során összesen 38 gyorshajtót mértek be, akik túllépték a megengedett sebesség határt. A rendőrség megjegyezte, hogy rendszeresen fog hasonló ellenőrzéseket tartani, mert a gyorshajtás továbbra is a balesetek legfőbb kiváltó oka. Kanapé, tévé, kanabisz növények. Egy férfi és élettársa Nagyatádon a házuk nappaliában termesztette a kanabiszt. A pár rendszeresen fogyasztott marihuánát és olykor amfetamint is. A férfi egy idő után úgy döntött, hogy otthon termeszti majd a kanabiszt, ezért magokat, a termesztéshez szükséges kabint, lámpákat és speciális táp, illetve gyökér erősítő oldatokat rendelt külföldről. A párra tavaly nyáron csaptak le a nyomozók, és 5 tő kanabisz növényt, valamint 50 gram már kiszárított marihuánát foglaltak le náluk. Az ügyészség a párral szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt. Razziázik az adóhatóság. A NAV Somogy megyében fokozott ellenőrzéseket tart vasárnapig. Az adóellenőrök elsősorban az építkezéseken vizsgálják a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentését, emellett a szezonális zöldség- és gyümölcsárukat, valamint az alkoholt, dohányárut és üzemanyagot forgalmazó vállalkozásokat is ellenőrzik. A hatóság a nyugta és számlaadást, a pénztárgépek szabályos használatát, a nyilvántartások vezetését és az áruk eredetét is vizsgálja a Somogy egész területén. 3 kaposvári tanárra is lehet szavazni. Az éve kedvenc tesi tanára választáson kaposvári pedagógusokra is lehet szavazni. A Magyar Diáksport Szövetség és a K&H Bank közös programjában 3 kategóriában lehet voksolni. Az országos döntőbe a megyei győztesek jutnak tovább. Kaposvárról Lajos Lászlóra, a Kinizsi Pál élelmiszeripari szakképzőiskola tanárára, Laki Lukács Péterre, a Kisfaludi utcai tagiskola pedagógusára, és Richter Péterre, a gyakorló tanárára lehet szavazni. A voksolás a megyei fordulóban május 11-ig, azaz jövő hétfőig tart. Repülős napokat tartottak Kadarkúton pénteken és szombaton. A hétvégén Kadarkúton repülős majálist rendeztek. Az eseményen látványos légi bemutatók, történelmi repülőgépek és családi programok várták az érdeklődőket. A rendezvény egyik kiemelt attrakciója a világ egyetlen működőképes Li-2-es repülőgépének felszállása volt, ami a II. Világháború utáni magyar polgári légi közlekedés meghatározó típusa volt. Emellett bemutatót tartott Besanyei Péter műrepülővilágbajnok is. Ripple Remix a tanítószakos hallgatóknak. A MATE Kaposvári kampuszának tanítószakos hallgatói élménypedagógiai szakmai napon vettek részt a Ripple Rónai Emlékházban. A Ripple Remix elnevezési program során közel 60 hallgató interaktív, digitális és kreatív feladatokon keresztül mélyítette pedagógiai ismereteit. A résztvevők Ripple Rónai József művészetével ismerkedtek meg, miközben közös alkotásokban is részt vettek, és új tapasztalatokat szereztek a modern élmény alapú oktatási módszerekről. Győzelmével továbbra is listavezető a Rákóczi. A kaposvári Rákóczi vasárnap 3-1-re nyert hátrányból felállva a pénzügyőr ellen a labdarúgó

0: 83. percben. A pénzügyőr egy kiállítás miatt a 76. perctől emberhátrányban játszott. A Rákóczi 3 fordulóval a bajnokság vége előtt vezeti a tabellát holt versenyben a Nagykanizsával. A csapat legközelebb ezen a héten a Paks 2-t fogadja.
1: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
0: Hajnalban tiszta lesz az ég, a hőmérséklet pedig 11 fokig hűl le. Kedden nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk, ami miatt sok lesz felettünk a felhő, de csapadék nem várható. A hőmérsékletben sem lesz változás, 25 fok lesz a csúcsérték.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston.

0: A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Anyáknapi virágültetést rendeztek vasárnap a Vaszari Parkban, ahol több száz család közösen ültetett el 400 színes virágot. Az esemény szervezője, Elsner Szentesi Mónika kiemelte, hogy a kezdeményezés célja, hogy az édesanyákat ne csak szavakkal, hanem közös élményekkel is ünnepeljék. Szita Károly polgármester köszöntőjében pedig azt hangsúlyozta, hogy az anyák megérdemlik a megbecsülést az év minden napján. A program népszerűsége folyamatosan nő, idén már négyszer annyi virágot ültettek el, mint az első évben. Repülős majálést rendeztek a hétvégén Kadarkúton, ahol látványos légi bemutatók, történelmi repülőgépek és családi programok várták az érdeklődőket. A rendezvény egyik kiemelt attrakciója a világ egyetlen működőképes Li-2-es repülőgépének felszállása volt, ami a II. Világháború utáni magyar polgári légi közlekedés meghatározó típusa volt, de bemutatót tartott Besenyei Péter műrepülővilágbajnok is. Ezen a héten vasárnapig fokozott ellenőrzést tart a NAV Somogy megyében. Az adóellenőrök elsősorban az építkezéseken vizsgálják a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentését, emellett a szezonális zöldség és gyümölcs árusokat, valamint az alkoholt, dohányárut és üzemanyagot forgalmazó vállalkozásokat is ellenőrzik. A hatóság a nyugta és számlaadást, a pénztárgépek szabályos használatát, a nyilvántartások vezetését és az áruk eredetét is vizsgálja Somogy egész területén. Élménypedagógiai szakmai napon vettek részt a Matek Kaposvári kampuszának tanítószakos hallgatói a Ripple Rónai Emlékháznál. A Ripple Remix elnevezési program során közel 60 hallgató interaktív, digitális és kreatív feladatokon keresztül mélyítette pedagógiai ismereteit. A résztvevők Ripper Róna József művészetével ismerkedtek meg, miközben közös alkotásban is részt vettek, új tapasztalatokat szerezve a modern, élmény alapú oktatási módszerekről. Rendkívül száraz volt az idei április Magyarországon. A Hungaromet adatai szerint országos átlagban mindössze 4 mm csapadék hullott, ami a szokásos mennyiség csupán egy tizede. Az ország nagy részén alig esett, több mérőállomáson egyáltalán nem regisztráltak csapadékot. A meteorológiai szolgálat szerint ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Manganapot rendez Budapesten a Néprajzi Múzeum ezen a héten szombaton a Manga Hokuszai kiállításhoz kapcsolódva. Az egésznapos program sorozatban kurátori tárlatvezetések, előadások és interaktív foglalkozások várják a látogatókat, amelyek a manga történetét és japán kulturális gyökereit mutatják be. A program részeként a közönség kipróbálhatja az origamit, a sashikót, ami egy japán hímző technika, és a japán papírszínházat is. A napot teaszertartás, gongmeditáció, harcművészeti bemutató és koncert is színesíti.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban tiszta lesz az ég, a hőmérséklet pedig 11 fokig hűl le. Kedden nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk, ami miatt sok lesz felettünk a felhő, de csapadék nem várható. A hőmérsékletben sem lesz változás, 25 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Hello, Geszti Péter vagyok, ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd.
3: Gyere, értem a város részek, egy érzés bennem, késeket élesz. Sok fáni tűni csuklik az utcán.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cservami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ismét megrendezik a hagyományos virágvásárt az Európa Parkkal szemben ezen a héten pénteken. A vásárlókat reggel 7 és délután 5 óra között várják majd, akik egynyári, évelő virágok, muskátlik, csüngő növények, valamint paprika és paradicsom palánták közül is válogathatnak. A pénteki virágvásárról előzetesen Szita Károly számolt be a közösségi oldalán, aki azt is írta, hogy idén is széles kínálattal készülnek a kaposvári a kedvelt tavaszi eseményére. Gasztroestet rendeznek a bőszínfai szarvas farmon pénteken. A program egy traktoros túrával indul, ahol a résztvevők a gazdálkodás működésébe és a legeltetéses állattartásba is betekinthetnek. Az est középpontjában egy ötfogásos vacsora áll, amelyen Nagy János, a farm vezetője, valamint szakmai vendégek is megszólalnak. A szervezők szerint a cél, hogy a vendégek a legelőtől egészen a tányérig követhessék az ételek útját. Hazai pályán folytatja kedden a bajnokság elődöntőit a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. A KKK ellenfele a négy között a tavalyi ezüstérmes Falkó Szombathely. A párharc első meccsét múlt hét szombaton hazai pályán 18 ponttal 97-79-re nyerte a Falkó. A sorozat 3 győzelemig tart, a párharc következő meccse pedig kedden 18 órakor lesz a Kaposvár arénában. Komoly veszélyt jelentenek a költőmadarakra a tavaszi és koranyári időszakban végzett fakivágások. Erre figyelmeztetett a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Tájékoztatásuk szerint a költési időszak márciusban indul, és egészen júniusig, sőt egyes fajoknál tovább is tart. Az egyesület szerint ezeket a beavatkozásokat inkább télen kellene elvégezni. Arra is kérték a lakosságot, hogyha ilyen tevékenységet látnak, jelezzék a hatóságoknak, akár fotóval és rövid leírással e-mailben.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban tiszta lesz az ég, a hőmérséklet pedig 11 fokig hűl le. Kedden nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk, ami miatt sok lesz felettünk a felhő, de csapadék nem várható. A hőmérsékletben sem lesz változás, 25 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Na, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Gázvezeték felújítási munkálatok kezdődnek csütörtökön a Damjanics utcában, a 32-es és a 38-40-es számok közötti szakaszon. Az EON tájékoztatása szerint a munkák idején ideiglenes sebesség és forgalomkorlátozásra kell számítani, valamint parkolóhelyeket is lezárnak az utca déli oldalán. A munkálatok várhatóan több mint egy hónapig, június 12-ig tartanak. Ez idő alatt a földgáz szolgáltatás folyamatos marad, és az ingatlanok megközelítése is biztosított lesz. Kerékpáros túrákkal lehet hangolódni ezen a héten szombaton a Tour de Hongrie május 15-i kaposvári szakaszára. A túrát a Kaposvári Kerékpáros Egyesület és az Egészséges Kaposvár Iroda közösen szervezi. A programban egy 33 kilométeres országúti pályabejárás, egy 7 kilométeres gyermekkerékpáros városi kör, valamint egy 33 kilométeres családi túra is szerepel. A résztvevők Kaposváról indulva többek közt Kaposszerdahely, Szenna, Petörke és Kaposmérő érintésével tekerhetnek végig a verseny útvonalának egy részén. Az idei Tour de Hongrie harmadik szakasza május 15-én csütörtökön Kaposvárról indul majd, és Szekszárdig teker a mezőny. A magyar nyelv és irodalom írásbelivel kezdődtek meg hétfőn az idei tavaszi érettségig. Ebből a tantárgyból középszinten több mint 76 ezeren vizsgáztak. Az idei feladatsorban Jókai Mór életpályája szerepelt a szövegértési részben, az irodalmi műveltségi tesztben Vas Alberttel és Herceg Ferenccel kapcsolatos feladatok voltak, az érettségi második felében pedig Arany János verselemzést kaptak a diákok. Az írásbeli érettségig kedden a matematikával, szerdán történelemmel, csütörtöktől pedig az idegen nyelvekkel folytatódnak.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban tiszta lesz az ég, a hőmérséklet pedig 11 fokig hűl le. Kedden nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk, ami miatt sok lesz felettünk a felhő, de csapadék nem várható. A hőmérsékletben sem lesz változás, 25 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

nagy a baj, ha visszakar.

éjszaka. A világon egy nagy vihar. Éres a kis légszavak, harc.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. I'm so sorry that I hurt you.

0: 91.2 Rádió most.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár.

0: önmagad, ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Kalambó vagyok az Iron Mafiából. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat.

0: 91.2 Rádió Most.
1: Hello, Geszti Péter vagyok. Ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Kaposvári pedagógusokra is lehet szavazni az év kedvenc tesi tanára választáson. A Magyar Diáksport Szövetség és a KSH Bank közös programjában három kategóriában lehet voksolni. Az országos döntőbe a megyei győztesek jutnak tovább. Kaposvárról Lajos Lászlóra, a Kinizsi Pál élelmiszeripari szakképzőiskola tanárára, Laki Lukács Péterre, a Kisfaludi utcai tagiskola pedagógusára és Richter Péterre, a gyakorló tanárára lehet szavazni. A voksolás a megyei fordulóban május 11-éig, azaz jövő hétfőig tart. A házuk nappaliában termesztett kanabiszt Nagyotádon egy férfi és az élettársa. A pár rendszeresen fogyasztott marihuánát és olykor amfetamint is. A férfi egy idő után úgy döntött, hogy otthon termeszti majd a kanabiszt, ezért magokat, a termesztéshez szükséges kabint, lámpákat és speciális táp, illetve gyökérerősítő oldatokat rendelt külföldről. A párra tavaly nyáron csaptak le a nyomozók, és 5 tő kanabisz növényt, valamint 50 gram már kiszárított marihuánát foglaltak le náluk. Az ügyészség a párral szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítvány. Május 20-áig lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról. A NAV tájékoztatása szerint eddig 685 ezeren nyújtották be online a nyilatkozatukat, további 190 ezeren azonban még nem véglegesítették azt. Az adóhivatal felhívta a figyelmet, hogy a megkezdett, de be nem küldött nyilatkozat érvénytelen. A személyi jövedelemadó 1%-át idén is civil szervezeteknek és egyesületeknek, további 1%-át pedig egyházak javára lehet felajánlani.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban tiszta lesz az ég, a hőmérséklet pedig 11 fokig hűl le. Kedden nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk, ami miatt sok lesz felettünk a felhő, de csapadék nem várható. A hőmérsékletben sem lesz változás, 25 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91.2 Rádió Mostot.
2: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cservami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Anyáknapi virágültetést rendeztek vasárnap a Vasari Parkban, ahol több száz család közösen ültetett el 400 színes virágot. Az esemény szervezője, Elsner Szentesi Mónika kiemelte, hogy a kezdeményezés célja, hogy az édesanyákat ne csak szavakkal, hanem közös élményekkel is ünnepeljék. Szita Károly polgármester köszöntőjében pedig azt hangsúlyozta, hogy az anyák megérdemlik a megbecsülést az év minden napján. A program népszerűsége folyamatosan nő, idén már négyszer annyi virágot ültettek el, mint az első évben. Sebességellenőrzést tartottak a somogyi rendőrök múlt hét csütörtökön Barcs és Nagyatád térségében. A 7 órás akció során összesen 38 gyorshajtót mértek be, akik túllépték a megengedett sebesség határt. A rendőrség megjegyezte, hogy rendszeresen fog hasonló ellenőrzéseket tartani, mert a gyorshajtás továbbra is a balesetek legfőbb kiváltó oka. Rendkívül száraz volt az idei április Magyarországon. A Hungaromet adatai szerint országos átlagban mindössze 4 mm csapadék hullott, ami a szokásos mennyiség csupán egy tizede. Az ország nagy részén alig esett, több mérőállomáson egyáltalán nem regisztráltak csapadékot. A meteorológiai szolgálat szerint ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Manganapot rendez Budapesten a Néprajzi Múzeum ezen a héten szombaton a manga hókuszai kiállításhoz kapcsolódva. Az egésznapos program sorozatban kurátori tárlatvezetések, előadások és interaktív foglalkozások várják a látogatókat, amelyek a manga történetét és japán kulturális gyökereit mutatják be. A program részeként a közönség kipróbálhatja az origamit, a sashikót, ami egy japán hímző technika, és a japán papírszínházat is. A napot teaszertartás, gongmeditáció, harcművészeti bemutató és koncert is színesíti.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban tiszta lesz az ég, a hőmérséklet pedig 11 fokig hűl le. Kedden nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk, ami miatt sok lesz felettünk a felhő, de csapadék nem várható. A hőmérsékletben sem lesz változás, 25 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.